0: Kritikák és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számbevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 30-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos Ennikő hegedűművész és főállású anyuka a mai vendégem, aki mesél nekünk a visszatéréséről a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarba és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Mesélj egy picit, hogy nálatok a Concerto Budapestben hogyan zajlanak ezek a próbák, hogyan zajlanak ezek a felkészülések egy-egy koncertre. Hiszen azt azért tudjuk, hogy ott nagyon feszített munkatempó van.
6: Igen, rengeteg koncertünk van, és nálunk egy bizonyos projektre való készülés az úgy indul, hogy szólamonként, szekciónként külön szólampróbák vannak. Már a szólampróbákra felkészülten kell érkezni, hogy a szólam ki tudja dolgozni az adott szólamot arra a szintre, hogy a vonós próbán össze tudják húzni a vonósok. Majd a vonós próbát követi a tutti próba.
5: Tehát ahol már minden zenekar itt tagott van.
6: Tehát ez egy két lépcsős fokozat, és aztán csak akkor kezdődik el a tutti próba. És a tuttival körülbelül általánosságban egy olyan 4-5 napot próbálunk, de van hogy egy hetet. Például most a Bartók Fesztiválra készülnek, ugye? Ma van a koncert, és holnap ezt egy két hetes periódus előzte meg. Uh-huh. Mert ugye 4 koncert van, és rengeteg darab. Tehát, hogy és nyilván a Bartók művekre felkészülni azért az nem egy egyszerű dolog. Úgyhogy itt nagyon alapos munka zajlik.
5: Mennyi felkészülést, otthoni felkészülést igényel mondjuk egy ilyen fesztiválra való gyakorlás? Hiszen a kéthetes periódust, amit tulajdonképpen a zenekarban gyakorol, a zenekarban tölt egy zenekari zenész, azt megelőzi az otthoni gyakorlás. Ha esetleg még nincs olyan tapasztalata egy fiatal zenésznek, hogy mondjuk ezeket a darabokat esetleg játszotta volna, akkor az nyilván óriási energiabefektetés.
6: Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés nekem. Egyébként ez egyénfüggő, de nálam egész életem során én mindig azt mondtam, hogy sokkal jobb 2 órát koncentráltan gyakorolni, mint 8-at úgy, hogy hát igen, gyakorlok, de azért még kicsit szomjas vagyok, kimegyek is. Tehát, hogy ezt a fajta gyakorlást, igen, ez ismerős, de nem. Tehát én inkább gyakoroltam 2 órát úgy, hogy tényleg odafigyelek, és a tanulással is ugyanígy voltam, hogy inkább az órán figyeltem oda, hogy otthon ne kelljen annyit tanulni. De én a gyakorlással is így voltam, hogy én nem voltam az a nagyon nagy gyakorlós. És mai napig nem vagyok az a nagyon nagy gyakorlós, viszont ha gyakorlok, akkor tényleg úgy

0: tanár, igaz?
1: Nagyon. Igen, ezért is emeltem ezt ki, hogy annyira, nekem annyira jó emlékeim vannak zeneiskolából, és nem feltétlenül voltam a legfelkapottabb tanárnál, és nem feltétlenül voltam a legjobb zeneiskolában, ahol lehettem volna, viszont olyan zenei közegben voltam pont abban az időszakban, amikor ez fontos, ami engem előre vitt. És nyilván a tehetsége megvan az embernek, jó, ehhez, tehát szerencse is kell, hogy otthonról is ugye kap az ember segítséget a zenei közeg miatt, de tényleg, tehát, hogy lehettem volna jobb tanárnál is, és lehettem volna jobb zeneiskolában is, nem biztos, hogy előrébb jutottam volna. Abszolút.
0: Nagyon fontos, hogy megszerettessék a gyerekekkel a zenét. Tehát tulajdonképpen az alapfokú zeneoktatás az végül is erről szól.
1: Így van. Abszolút egyetértek. És egyébként nagyon-nagyon fontos az alapoktatásban az, hogy szerintem azért én nagyon becsülöm az alapoktatásban tanítókat, mert hogy az egy nagyon nehéz feladat egy kicsi gyereknek meghozni a kedvét, megtartani a kedvét, és az alapokat lefektetni. Mert ha valakinél rosszak az alapok, utána az egész konzis évek arról szólnak, hogy azt hogy is kéne kijavítani. És ez viszont egy borzasztó nagy munka. Az egy nagyon nagy munka.
0: Az esetedben nagyon érdekes, hogy te nem csak akkor a zenekari zenélésre fordítottál a Zeneakadémia elvégzése után nagy hangsúlyt, hanem a kamarazenélésre is. Milyen fontos szerepet játszik a kamarazene az életedben?
1: A kamarazenével Isten igazából Brüsszelben kerültem szorosabb kapcsolatba, és ezt kamatoztattam utána itthon az utolsó években, és a férjemmel együtt alapítottunk egy kvártettet, az Azzurri kvártettet, amivel rengeteg rendezvényen játszunk, és sok koncertfelkérésünk is van. Nyilván ez most a baba miatt háttérbe szorult, és átadtam a lehetőséget az egyik barátunknak, de hogyha úgy hozza az élet, akkor nagyon szívesen fogok visszatérni.
0: Nagyon érdekes ezeken a rendezvényeken való játék, hiszen beszélgettünk már korábban erről, hogy valahol a rendezvény szervezés is nagyon közel áll hozzád. Hogy jött ez neked?
1: Hát én mindig világéletemben egy ilyen kis fontoskodó voltam, kis szervezkedő, úgyhogy engem nagyon érdekelt mindig az, hogy ugye igen, elhívtak minket ide játszani, oda játszani, és volt egy időszak, amikor a barátnőmmel, Farkas Mirával egyébként, mindig hívtak, ugye ő hárfa művész, és hívtak minket esküvőre. Aztán hívtak ide minket, aztán volt egy másik barátnőm, fuolista, vele is hívtak, ide hívtak oda, és akkor mindig furcsa volt, hogy de jó lenne, hogyha én tudnám szervezni magunknak ezt az egészet, és akkor így megszületett bennem ez a gondolat, hogy kellene alapítani egy ilyen kis rendezvényszervező kis céget, amit aztán elneveztünk Exclusive Wedding Musicnak, és ezzel egyébként egy csomó rendezvénybe jött nekünk, amiket így csinálgattunk még azt hiszem, hogy a zeneakadémiás évek alatt is, meg aztán utána is. És utána ez kinőtte magát, utána a rendezvényekre hívtak minket, meg utána egyre több mindenfelé, és azóta is előszeretettel szervezünk ilyen eseményeket.
0: Nagyon ritka szerintem az a zenész, aki tud egy kicsit a menedzseléssel is foglalkozni, hiszen egy zenész az mindig azzal van elfoglalva, hogy gyakoroljon, fejlessze magát, és tulajdonképpen az egész életét a zenében tölti. De ha már esetleg ki kell tölteni mondjuk egy adóbevallást, vagy esetleg egy számlát, akkor nagyon sokan már ezzel bajban vannak. Tehát neked egészen másként forog akkor az agyad. És a menedzselés akkor ezek szerint fontos egy zenész számára?
1: Szerintem nagyon. Nagyon, főleg ebben a világban, amit élünk, tehát itt mindenki self-managementet csinál gyakorlatilag már, hogy érvényesülni tudjon.
0: Igen.
1: De egyébként ez emberfüggő. Tehát ehhez kell azért egy attitűd, hogy valaki ezt tudja csinálni.
0: Igen.
1: Nagyon, most már szerintem a Zeneakadémián is, nem tudom, hogy itthon, de külföldön mindenképpen ott oktatják ezt a menedzsmentet, amire egyébként nagyon nagy szükség van. Tehát az egy dolog, hogy valaki mondjuk zenekari zenész, és akkor ott a zenekar a projektjeim belül működik, de amikor valaki mondjuk egy kamaramuzsikus, vagy egy szóló muzsikus, akkor ott bizony kell a menedzsment. És akkor ott valaki is vagy saját magát menedzseli, vagy esetleg egy menedzsmenthez kapcsolódik, ugye? De hát ehhez azért kell egy háttértudás, amit sajnos az emberek

0: nagy része nem szerez meg.
1: Régen azért voltak menedzserek, akik felkapták ezeket a nagy művészeket, és akkor ők vitték különböző turnékra. De mostanában ezt nem látom.
0: Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a digitalizált világnak a hozadéka. Tehát elárasztja az internetet mindenki ezzel a self-managementtel és brandépítéssel, tehát most már mindenkinek brandje van, és mindenkinek egy-egy... Gyakorlatilag az AI által mindenki olyan önéletrajzot kreál magának, amilyet szeretne. Na most nyilván ezt meg kell alapozni tényekkel is, de most nem olyan régen találkoztunk egyébként erre példával, hogy például a próbajáték alkalmával olyan önéletrajzok akadtak a kezünkbe, aminek gyakorlatilag semmilyen alapja nem volt. Tehát, hogy álltunk ott, hogy hát igen, ismerjük is, és hát mégse, tehát, hogy nem jön valahogy a kép a hanggal össze, de tehát ilyen is van. Ilyen is van. És úgy gondolom, hogyha valaki ezt normális szinten tudja csinálni a social médiával, akkor nagyon nagy előnyre tehet szert. De ezt is meg kell tanulni kezelni, szerintem.
1: Ez is egy szakma.
0: Így van.
1: Tehát az, hogy valaki mondjuk jó időben posztoljon, hogy minél több nézettséget elérjen egy videója, megfelelően kezelje a különböző felületeket, hiszen minden felület egy picit más, és más embereket kell megcélozni.
0: Igen.
1: Sőt, ezt még megelőzi az is, hogy kell felvételt készíteni. Egy zenésznek tudnia kell azt is, hogy mi a két kábel közötti különbség, hiszen az egyiket nem tudom bedugni arra a helyre, hova...
0: Igen.
1: Igaz? Tehát, hogy meg milyen mikrofonokat használunk, stb., mert bemegy az ember egy stúdióba, iszonyatos pénzbe kerül.
0: Így van.
1: Tehát ma már viszont elérhető az is, hogy az ember vesz magának egy mikrofont, egy kis hangkártyát, mondjuk így rádugja a számítógépére, tabletre, telefonra, bárhogy, és igazából nagyon sokan csinálják azt, hogy ezekből a könnyen elérhető technikákból otthon tudnak akár felvételt készíteni.
0: Igen.
1: Tehát tulajdonképpen ez is mind hozzátartozik ahhoz, hogy az ember menedzselje magát. Nem vagyok benne biztos, hogy ez még az itthoni képzésbe teljesen beleszivárgott.
0: Nem hinném. De egyébként én úgy látom, hogy most már egyre több fiatal próbál beletanulni ebbe az egészbe, és nagyon, nagyon okosan teszik, mert ahhoz, hogy valaki felépítse önmagát és a saját karrierét, ahhoz kell egy bizonyos háttértudás. Kell egy háttértudás arról, hogy tudom elmondani azokat az eredményeket, amit én elértem, hogy tudom tálalni, hogy kell nekem azt tálalnom, milyen platformra kell azt tálalnom, ki az, akihez el kell, hogy érjen, ahhoz, hogy egyáltalán... Mert ez egy olyan dolog, hogy hiába ér el valaki bizonyos dolgokat, hiába tett le nagyot az asztalra, hogyha nincs kifelé ezt jól kommunikálva, akkor sajnos láthatatlanná válik ebben a világban.
1: Sajnos az inger küszöbük is az embereknek nagyon megemelkedett, tehát most már vagy mezitláb játszik az ember, vagy nem is tudom, nem akarom ezt túlfokozni, ezt a kérdést, mert lehetne még természetesen, de valamivel gyakran fel kell hívni magukra a figyelmüket a zenészeknek, ami nem feltétlenül előny az érték közvetítésben, de ez egy más téma. Egy picit az AI-ra visszatérve, nagyon sok mindenre jó az AI. Azon kívül, hogy zenét is lehet vele generálni, csak úgy mellesleg, meg természetesen önéletrajzot. Nekem például abba is segít, időnként megkérdezem, hogy kiadom magam egy zongora tanulónak, és megkérdezem tőle például, hogy ezt a Bach kétszólamú invenciót, amit egyébként gyakran még a hegedűsök is játszanak, hogyha esetleg zongora kötelező tanulnak, mondjuk ennek a Bach kétszólamú invenciónak a közép részét hogyan játszam, hogyan gyakoroljam ki. És képzeld, az AI tökéletesen szinte, mint hogy egy tanár mondaná, leírja. És olyan tanácsokat ad nekem, amiket tanulóként mindenféleképpen érdemes megfontolnom. Tehát akár a tanulók, akár a tanárok a tanítás közben is használhatják mondjuk arra, hogy én meg szoktam kérdezni időnként, hogy milyen darabot adjak a növendékeimnek. Gyakran persze ugyanazokat mondja ő is, mint amiket én is tervezek, de vannak olyanok, hogy felhívja a figyelmemet egy olyan zeneszerzőre, akire esetleg nem gondoltam, és akkor eszembe jut, hogy tényleg miért ne lehetne esetleg ezt a kevésbé játszott zeneszerzőt is bevenni a repertoárba mondjuk. Tehát nagyon-nagyon sok mindenre fel tudjuk használni, tanulás és tanítás közben is, nem csak arra, hogy életrajzot generáljunk. Neked mi a véleményed arról, hogy a zenészek szerintem azért még nem annyira használják ezt megfelelőképpen? Legalábbis ez a tapasztalatom. Tehát, hogyha például a zene generálásról kérdezem őket, akkor gyakran nem is hallottak még erről.
0: szerintem a klasszikus zenészek annyira nem nincsenek otthon ebben, uh-huh. de azt gondolom egyébként, hogy akik poppal foglalkoznak, vagy esetleg könnyebb zenével, vagy esetleg jazz zenével, azért ők ezt aktívan használják, uh-huh. ahogy én látom. Uh-huh. De egyébként szerintem a klasszikus zenészeknek erre nincsen kapacitás.
1: Most ja, így igen, önmagamba kiindul,
0: ez már nem fér bele.
1: Tudtad, hogy például operát is lehet generálni?
0: Ezt nem.
1: Készítettem a ChatGPT-vel egy opera szöveget, majd a Suno-ba ezt átültettem, és a Suno ezt természetesen felénekelve kidobott nekem egy operát, mint hogyha Verdi írta volna. Döbbenetes számomra. Azt. Hogy valójában milyen magaslatokat sikerült elérni. Természetesen azért nem közelíti meg a nagy zeneszerzőknek a kreativitását, a szép érzékét, de valami olyan érdekes egyveleget hallhat ilyenkor az ember, ami egyszerűen ledöbbentő. Nem fognak ezek bennünket helyettesíteni egy idő után?
0: Azt gondolom, hogy az AI egy olyan technológia, ami nagyon sok mindent ki fog zárni az emberek életéből, tehát nagyon sok mindent le fog váltani. Viszont, ami szerintem örök és utánozhatatlan, az az egyéniség. Uh-huh. És ezt szerintem az AI nem tudja helyettesíteni. Tehát azokat az egyéni, pici, nüansznyi dolgokat, amit egy zenész bele tud lopni mondjuk egy előadott műbe, azt szerintem soha nem fogja tudni rekreálni.
1: Legalábbis mi zenészek ebben reménykedünk. Igen. Hogy látod egyébként a klasszikus zene jövőjét? Milyen tapasztalataid vannak? Kik azok az emberek, akik járnak a Koncertó Budapestnek a koncertjeire?
0: Hát ezt nagyon büszkén mondom, hogy egyébként nagyon, nagyon széles a repertoár. Nyilván az idősebb korosztály az nagyon koncertjáró, tehát úgy mondom, hogy ők nyilván a bérletes koncertsorozat, tehát ők rengeteg bérletet vásárolnak. Viszont a koncertjeinken nagyon sok fiatallal találkozunk. Tehát nagyon, szinte mindegyik teltházas koncert, ezt büszkén mondhatom, és nagyon sok, rengeteg fiatallal találkozunk a koncerteken, ami egyébként nagyon bíztató a jövőre nézve. Tehát azért elég széles ez a réteg, aki mondjuk a korombeliekkel, tehát mondjuk ott már gyerekekkel jönnek, és azért ez tényleg jó. Meg a koncertónak van egyébként egy gyerekeknek szóló rendezvény sorozata, ott is egy csomó családi rendezvény van, ami hétvégente szoktak lenni. Simon Isabella is csinál egy ilyen projektet koncerton belül, ami gyerekeknek szól. Tehát, hogy megcéloz egyébként a koncertó minden egyes
1: korcsoportot,
0: igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként nagyon, nagyon vegyes az a közönség, ami jár uh-huh. a koncertjeinkre.
1: Tehát végül is egy zenekarnak ez is a célja, ez is a felelőssége, hogy nevelje a fiatal generációt, hiszen hogyha csak egyszerűen kiszolgálná mondjuk az idősebbeket, akik alapvetően koncertre járók, akkor viszont nem lesz utánpótlás. Tehát ez valahol szükség is.
0: Meg én úgy gondolom egyébként, hogy a koncertónak azért az évadterve alapján elég vegyes a műsor, amit játszunk. Tehát azért minden stílust kiszolgálunk szerintem. Uh-huh. Úgy a kortárs zenétől a romantikusig. Tehát nagyon, nagyon széles a repertoár, amit játszunk. És szerintem mindenki megtalálja a kedvére valót ebben.
1: Gyermeked már 2 éves. Térjünk hozzá egy picit vissza, hiszen nagyon kíváncsi lennék, hogy de hogy látod, mikor érdemes elkezdeni a zenei fejlesztést? Nyilván a születés előtt 9 hónappal, ezt már Kodálytól tudjuk, illetve az anya születése előtt 9 hónappal.
0: Egyetértek. Hát a kérdés jó. Tulajdonképpen mi nem terveztük azt, hogy őt nagyon bevezetjük ebbe a zenei világba, tehát tudatosan nem készültünk a dologra, nem is kellett, mert ő ezt megoldotta magának. Körülbelül olyan 10-11 hónapos lehetett, amikor az első érdeklődő jelet mutatta el fel, de egyébként, ahogy kinyitott a szemét. De tehát, hogy amikor úgy tényleg azt vettük észre, hogy amikor bekapcsoljuk otthon a zenét, vagy elkezdünk játszani, akkor tényleg gyakorlatilag megmerevedik a gyerek. Tehát, hogy tényleg leblokk, teljesen olyan, annyira összpontosít, és magától kialakult az egész. Tehát már van saját hangszer, visszaénekli a dolgokat, a ritmust visszatapsolja, tehát nagyon érdekes. Nagyon érdekes, és hogyha nem az enyém, és nem látom, biztos, hogy nem hiszem el. Tehát nyilván volt a családban, igen, zenész gyerek, meg nyilván láttam felnőni neked, azért mindenki úgy van vele, hogy hát biztos egy picit azért hozzátettek a dologhoz. Én is így voltam vele eddig, szkeptikus voltam, de most, hogy látom, ahogy ő fejlődik, és ahogy így rálátok erre zenei szemmel is, megdöbbentő. Megdöbbentő, és ami nagyon megdöbbentő, és visszacsengenek a Perényi Eszter szavai a fülemben, hogy nem szabad kiölni egy emberből azt, ahogy születünk, és azokat a mozdulatokat, amik bennünk vannak alapvetően, azokat meg kell tartani. Mert utána elkezdik tanítani az ember, meg tanítatni a gyerekét, és egyszerűen kiölik belőle ezeket a mozdulatokat, amik vele születetten működnek.
1: Tehát gyakran zongora órán is az első órák, hogy akkor így tartsd a kezed, úgy tartsd a kezed, ahogy egyébként még én is tanultam, minthogyha egy alma lenne a kezedbe, igaz? Tehát ez neked is biztos ismerős. És onnantól kezdve valami olyan idegen tartást vesz fel a gyermek, ami már nem a sajátja.
0: Igen, és egyébként az összes professzorom egyébként, most, hogy jobban visszagondolok, Róna Széki Tamás is, és a Sós Natasa is, és mindenki ugyanazt mondta, hogy nem szabad kiölni azokat a dolgokat, ami velünk születik. Tehát a természetes módon való hangszerhoz való hozzáállás az az egyik legnagyobb kincs. És utána minden hegedűor avval akar kezdődni, hogy hát akkor kicsit emelt feljebb, meg lejjebb, meg tedd ide, meg tedd oda. Igen, biztos megvan egy, igen, hogy ezt így kell, meg úgy
1: szükséges.
0: Kell. Nyilván.
1: Igen.
0: De kiölni egy gyerekből azt a természetességet, amivel születik, azt szerintem nem szabad. És ezért nem is nyúlok bele, és nem is engedem a férjemnek se, hogy belenyúljon. Le legyen, ahogy ő csinálja, szerintem az most úgy a legjobb. És majd meglátjuk, hogy mi alakul ki belőle.
1: Én azt tapasztaltam, hogy Andriska, aki most ugyebár 15 hónapos, hogy mielőtt megszületett volna, nyilván mi is hallgattattunk vele zenét, klasszikus zenét. Tehát ő például Mozartra aludt rendszeresen anyukával együtt, és én is sokat zongoráztam neki, és amikor megszületett, és meghallotta először ugyanazt a Mozart zenét esetleg, vagy valami hasonlót, akkor egészen kinyílt a szeme, és nagyon rácsodálkozott, hogy most másként szól. Most a saját fülével hallja, és nagyon imádta, nagyon örült neki. Akkor ti is ezt tapasztaltátok, gondolom.
0: Hát ez nagyon érdekes sztori, mert férjemmel nagy kedvencünk a Kátya Batnisvili, a zongoraművész. És abban az évadban, amikor én terhes voltam, volt szerencsénk vele játszani, és hát imádjuk.
1: Hát
0: tényleg egy lehengerlő,
1: fantasztikus,
0: egy olyan jelenség, hogy még női szemmel is azt mondom, hogy úristen. Igen. Mind zenei, mind látványra tényleg azt mondom, hogy na hát ez igen. És Rachmaninov zongora versenyt játszottunk vele, és hát óriási élmény.
1: Zeneakadémián volt,
0: óriási élmény tényleg. És hát azért a Rachmaninov azért ez egy dinamikus zene, tehát azért nem az a nyugtató jellegű. És mi gyakran hallgattuk a férjemmel ezt otthon is, amíg én terhes voltam, és amikor megszületett a kisfiú, igen, és volt, meg hozzátenném, hogy még volt egy Bach darab, amit ő játszik a Kátya. Most nem tudom pontosan idézni, de van egy Bach darab, amit folyamatosan hallottunk, és ezt adta ráadásnak azon a koncerten. És amikor megszületett a kisfiú, ugye ott maradtam az első este vele, egyedül, amikor úgy rácsodálkozik az ember, hogy na ő az, aki megszületett 9 hónap hordás után, és igen, és akkor itt vagyok én meg te ketten, és akkor úristen. És hirtelen nem tudtam mit kezdeni a helyzettel, az első sírásnál. És akkor azt jutott eszembe, hogy hú, hát bekapcsolom neki azt a Bachot a Kátyától.
1: Jó, de jó.
0: És így benyomtam a telefonon, és abban a pillanatban elhallgatott. És nézett rám ilyen közelről, soha nem fogom elfelejteni. És csendben volt, és mind a ketten elaludtunk. Arra zenél. Szóval, hogy visszatér az embernek az életébe azok a... Egyébként minden életszakaszba szerintem. Tehát vannak bizonyos zenék például az életemben, amik köthetők bizonyos eseményekhez. És például ez is egy ilyen dolog, hogy például most, hogyha látom a gyereken, hogy úgy nyüglődik valami miatt, vagy valami, ezt a zenét beteszem neki, és biztos vagyok benne, hogy megnyugszik.
1: Uh-huh. Ez nagyon szép történet.
0: Igen.
1: És mi a tervetek? Akkor zenész lesz? Vagy ezt majd eldönti ő?
0: Na, én mindenképpen úgy vagyok vele, hogy dönts elő. Uh-huh. Abban is biztos vagyok, hogy hátrányt avval nem okozunk egyik gyermeknek sem, hogyha tanítatjuk, mert szerintem minden képességét fejleszti a zenetanulás, mint a gondolkodásban, mint mechanikában, tehát hogy finom motorikában, tehát hogy ez csak előnyére válhat. Az, hogy mi lesz belőle, az majd kialakul. Nyilván ez a kitartásán is múlik, mert ez is szükség van, akármilyen tehetséges is legyen. borzasztó nagy kitartásra van szükség, borzasztó nagy szerencsére van szükség, és egy olyan jókor jó helyen, én azt mondom, erre is szükség van ahhoz, hogy az ember az legyen, aki.
1: Mit tanácsolnál mondjuk egy konziskorú, vagy egy zeneakadémia elején lévő zenét imádó, rajongó, szinte még gyereknek, aki hasonló karriert szeretne, mint akár te is?
0: Én azt tudom javasolni mindenkinek, egyébként van a családban is, férjem oldaláról, aki most kezdte a zeneakadémia első évét, hogy járjon nyitott szemmel. Minél nagyobb betekintést mindenféle zenébe, próbáljon belekóstolni mindenbe, a kortárs zenétől kezdve, a műhely munkán át, a nagyon aprólékos munkától kezdve, akár egy pop projekt, tehát hogy próbáljon mindenbe belekóstolni, hogy minél több inger érje, mert azt hiszem, hogy ez fejleszti a legjobban az embernek a zenei létét, hogy nagyon sok instrukciót kap kívülről, nagyon sok élmény éri, és ezáltal tud az ember fejlődni. És nagyon fontos az, hogy az ember megtisztelje magát avval, hogy megfelelő mennyiségű munkát fektet abba, amit el szeretne élni.
1: Mit gondolsz, hogy mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
0: Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy a szorgalom nagyon sokáig elvisz egy tehetségtelen embert is. De amikor elér egy bizonyos pontig, és kellene az a plusz, na ott jön be az, az, ami már neki nem sikerül, és a tehetségesnek valószínűleg igen. Viszont ott az ellenpélda is, hogy a tehetséges ember szorgalom nélkül viszont semmit nem fog tudni elérni az életben, hanem megmarad egy tehetséges embernek, akinek nem sikerült. És erre sajnos, hogy nagyon sok példa van. Ugyanolyan fontos mind a kettő, ez az igazság.
1: Én egyébként úgy látom, hogy főleg a tanulmányok elején fontos a tehetség, hiszen ott azért a szorgalmat valahogy még ez kompenzálja. És hát, ahogy te mondod, egy bizonyos szint után, egy szint fölött, mert akkor már, ha ez nincs meg, akkor nincs meg az a kapcsolat esetleg a földön túli léttel, ami szerintem szükséges valahogy a játékhoz, az előadáshoz. Számodra mit jelent a vallás? Milyen szerepet tölt be az életedbe?
0: Ez egy érdekes kérdés. Igazság szerint a vallás az gyerekkorunktól átszőtte a mindennapjainkat. Keresztény családban nevekedtem. És azt nem mondhatnám, hogy templomba járó vagyok, bár most így tegnap előtt pont lent voltam a templomban. De imádkozni az ember, legalábbis ezt most a saját tapasztalatban mondom, hogy imádkozni én csak így inkább magamban, hogyha imádkozom. Viszont a vallási kérdés nagyon sokszor előjön a zene kapcsán is. Tehát, hogy az ember játszik egy... Például játszottunk, van egy projekt a Gabora Gyulának, ami templomban zajlik. Ez egy kvártett koncert, vagy kvintett, vagy éppen énekessel kiegészítve. És mi rengeteget játszunk templomokban. Ki kell, hogy emeljem Mága Zoltánnak a 100 templomi koncert, jótékonysági koncertsorozatát, amit szerintem hát legalább 5 alkalommal megcsináltunk már, ami az 500 templomot érint. Tehát, hogy rengetegszer szembe jött velünk az, hogy templomban, székesegyházakban, bazilikában, tehát, hogy az egy másik atmoszféra. És mindig jobban megérinti az embert. Mindig mélyebbre hatol, és hát vallás. Igen, vallásos vagyok, de nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy átszövi a mindennapjaimat.
1: De valahol én azt gondolom, hogy a művészethez hozzátartozik, hiszen nem lehet hit nélkül úgy közvetíteni a zenét.
0: Így van.
1: Nekem legalábbis ez a véleményem erről.
0: Így van.
1: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, CD, amit magaddal vinnél? Ez nyilván életkoronként, szakaszonként azért ez változik, ezért kérdezem, hogy most éppen mi lenne az az 5, amit magaddal vinnél?
0: Hú, hát egy Spotify-t vinnék magammal. Hát könnyebbet és kettőt. Megmondom őszintén, hogy én a klasszikus zenén kívül nagyon szeretek cigányzenét is hallgatni. És nagyon szeretek jazz zenét is hallgatni.
1: Hát ez nem is meglepő valahol.
0: Igen.
1: A családi gyökerekből adódóan.
0: Nem tudok kiemelni. Nem tudok kiemelni, nagyon nagy.
1: Zeneszerzőt esetleg?
0: Bartókot nagyon szeretem. Rachmaninovot nagyon szeretem. Brahmsot nagyon szeretem. Most játszunk majd Brahms szimfóniát is, alig várom, hogy visszatérjek. Mi az, amit még szeretek? Az opera az nem a szívem csücske, az őszintét megmondva. Az annyira nem az én világom. Diana-król nagyon közel áll. Cigányzenébe pedig szívesen meghallgatok mindenkit.
1: Hogy látod a cigányzene jövőjét? Fontos egyébként számodra?
0: Fontos. Egyébként sokszor szembe kerül az emberevel a kérdéssel, és felszokták tenni, hogy nem volt hátrányod abból, hogy esetleg roma voltál, és elvégezted a zeneakadémiát, soha nem származott belőle hátrányod. Nem, én mindig büszkén éltem a nevemmel egyébként, ugye Lakatos, azért ez egy elég megosztó név, sajnos, de nekem mindig csak előnyöm származott belőle, és én büszkén felvállalom bárhol, és a munkahelyemen is, és akárhol, és mindenhol tudják azt, hogy én roma származású vagyok, és hogy cigányzenész az édesapám, és hogy cigány családból jöttem, és szerintem ez egy nagyon nagy büszkeség, hogy egy tradicionális cigány családból egy egyetemet végzett hegedűművész kerül ki, és azt hiszem, hogy ez tovább is fog menni, és hogy edukált tud maradni ez a család a jövőben is.
1: Nagyon érdekes kérdés, mert bennem ez a kérdés fel sem merül. Azért nem, mert én is ugyanebben a cipőben járok, mint te, és én is ugyanezt tapasztaltam. Tehát akár a konziban, akár a zeneakadémián is, az, hogy van egy roma növendék, egy roma diák, ez teljesen természetes. És ott inkább talán még előnyt is jelent, mint hátrányt, az, hogyha valaki mondjuk cigányzenész családból származik.
0: Én azt gondolom, hogy a zenészek, a klasszikus zenészek ebből a szempontból előnyt éveznek. De mondjuk egy másik szakmában nem biztos, hogy ez előnyt jelent. Sajnos. Bár a mi családunkban tényleg ez nem jelentett soha problémát. Tehát én, hogyha esetleg másik területen is dolgoztam, például dolgoztam zenei producerként film gyártás területén, és ott is előszeretettel mondtam, hogy én igen, cigánylány vagyok, és nagyon rám néztek, hogy úristen, tényleg, és akkor mondtam, hogy igen, tényleg.
1: Hol hallhatunk akkor feltehetőleg legközelebb téged játszani?
0: Legközelebb a Zeneakadémián 9-én és 10-én lesz egy koncert.
1: Ez október.
0: Október, igen, ahol Brahms első szimfóniáját fogjuk játszani, és Sosztakovics második hegedűversenyét, és Bach téma, fantázia és fuga fog már lesz repertoáron.
1: Hát sok sikert kívánunk a koncerthez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és megosztottad velünk az élettörténetedet. Kívánunk sok sikert természetesen a jövőben. Neked is, férjednek, és hát jó egészséget a családodnak.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Lakatos Enikő hegedűművész és főállású anyuka volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a visszatéréséről a Concerto Budapest szimfonikus zenekarba és művészi kiteljesedéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádiódik. Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak

0: Rádió D. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió D. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Már nem lehet szép kártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. A népszerű munkáltatói béren kívüli juttatással eddig bárhol lehetett pénzt helyettesítő fizetőeszközként vásárolni, de májustól az élelmiszerboltok kiestek a körből. A Széchenyi pihenőkártyát ettől a hónaptól kezdődően már csak szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness szolgáltatóknál lehet használni. Az új magyar kormány megalakulását követően árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A távközlési szektorban várhatóan legalább 4%-kal drágulnak a szolgáltatási díjak. A bankok esetében ennél nagyobb áremelések jöhetnek. A CIB bank már bejelentette, hogy a lakossági bankszámláknál 8% fölötti díjemelést fognak alkalmazni. Az OTP nem csak a banki számlacsomagok árát emeli, hanem az átutalási díjak is növekednek. Hasonlóképpen döntött az Erste bank is. A most leköszönő kormány fő Orbán Viktor tavaly megállapodott a bankokkal a szolgáltatási díjak visszafogásáról. Az árbefagyasztással a lakossági kiadások mérséklése volt a cél. A miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új kedvező áru ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfelek számára. Balesetveszélyes a Salgótarjáni Skate Park, a BMX-esek és gördeszkások sportlétesítménye. A területet lezárták. A közzétett képek tanúsága alapján a rámpák rögzítő elemei kikoptak, a burkolatokat elengedték a kötőelemek, ezért a használat életveszélyes. Az üzemeltető internetes fórumán többen úgy nyilatkoztak, hogy már 3 éve ilyen az állapota, de senki sem foglalkozott eddig a felújítással. A közleményben arról írtak, hogy a felújítással kapcsolatban később osztanak meg híreket, vagyis egyelőre nem tudható, hogy mikor lesz ismét használható a létesítmény.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió D-ben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 18-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A műsor első részében Farkas Gyulára, a Rajkók atyára emlékezünk, mivel a mai napon született 104 évvel ezelőtt. Programunk második felében pedig Jónás Judit színművész, a Cinkapanna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a vendégem, aki mesél nekünk az életéről és a kihívásokról, valamint az akadályokról. Most engedjék meg nekem, hogy egy korábbi tanulmányomból idézzek, amely a Rajkó zenekar története és a Rajkó módszer címmel jelent meg a Szociálpedagógia című nemzetközi szaklektorát folyóirat 2017. évfolyam első két számában. A Rajkó módszer az 1952-ben Farkas Gyula által alapított Rajkó zenekarban használt zeneoktatási metódus. Egyik legjellemzőbb vonása a kézről való tanítás, amelynek során a tanár által előjátszott motívumokat hallás után és vizuálisan egyaránt memorizálja a növendék. Ez a módszer részben háttérbe szorítja a kotta olvasást, azonban felgyorsítja a tanulási folyamatot és fejleszti a hallást és a memorizálást. Az így megtanult dallamok rendszerint hosszabb távon megmaradnak az emlékezetben, és nagyobb valószínűséggel alakulhat ki az abszolút hallás is. A korai zenetanulás alkotja a következő fontos pillérét a metódusnak, mely a muzsikus cigány családokban rendszerint biztosított volt. Így akik 10 éves korukban felvételi után bekerültek a Rajkó zenekarba, azok már biztos zenei előképzettséggel rendelkeztek. A zenekarban játszó, többnyire vidéki cigány gyerekeknek bentlakásos iskolát alakítottak ki, mely egész napos tanulást, hangszergyakorlási lehetőséget és felügyeletet biztosított számukra. Az így kialakult közösség alapot adott a családias légkörre és az egymástól tanulásra. További nélkülözhetetlen pillére a módszernek a számos fellépési lehetőség, amely által a növendékek színpadi rutint szerezhettek, valamint az ezzel járó sikerélményt és a munka utáni fizetség is motiváló erőt adott a gyerekek és családjuk részére egyaránt. A Rajkó zenekar mögötti szervezeti hátteret a legnagyobb részben a KISZ központi művészegyüttes biztosította. A művészegyüttes állami támogatását a rendszerváltás előtti időszakban egy olyan kulturpolitikai környezet tette lehetővé, mely támogatta a népi kultúra megőrzését és egyik jelentős kulturális exportcikkünknek a cigány zenét tekintették. A Rajkó módszer nemzetközi elismerését mutatja, hogy a kutatásom ideje alatt 2016. szeptemberben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. A Rajkó

0: akkoriban, hogy egy, ezt egy, csak egy férfi mondhatja, kettő, csak egy tapasztalt meglett férfi mondhatja, három, Latinovics után meg senki nem mondhatja. És az egésznek a koronája az volt, hogy Major Tamás volt a zsűri elnök, aki szintén egy József Attila fan volt, nagyon-nagyon fantasztikusan mondta a József Attila verseket is. És hát mindenki, Gálvölgyi János volt a műsorvezető, ő is, hát talán ő biztatott a legjobban, de még ő is félelemmel kérdezte, hogy biztos, hogy ezt akarom én mondani a döntőben, hát megnyerném az egész versenyt, hogyha egy olyan versen, ami nem biztos, hogy most ki tudja, hogy a zsűriben hogyan csapódik le, hogy egy 18 éves leányka kiáll ezzel a versen, ezzel a fajsúlyos férfi versen. Se tapasztalatom nincs ehhez a vershez, kis, vékony, törékeny kis kislány vagyok, hát hogyan, hát hogy lehet, hát ne szúrjam el, hát én meg annál inkább, hát azt mondtam, hogy hát ez nem, ha megtiltották volna, akkor is ezt mondtam volna, tehát beleegyeztem volna, hogy mondom, igen, jó, mondom a másik verset, de amikor már ott lettem volna, akkor biztos, hogy azt kezdtem volna el. És hát a legnagyobb meglepetés az volt, amikor maximális pontszámmal nyertem meg a versenyt, és Major Tamás, én akkor már az izgalomtól és a druktól azt se tudtam, nem láttam, nem hallottam, hogy mit mondanak a zsűritagok, csak azt láttam, hogy mozog a szájuk, de azon kívül semmit. És később mondták, hogy Major Tamás olyan méltatást mondott, hogy hát még ma is van, aki emlegeti. Úgyhogy persze megváltoztatta az egész életemet, a mai napig felismernek, ha nem külsőleg, akkor a hangom alapján, aki bizony, mert rákérdeznek, hogy nem maga volt ott, van, aki mit tud, de igen. Pedig hát 83-ban volt, atyavilág.
1: Fontos volt számodra, hogy utána főiskolára menj?
0: Hogyne, hát ugye csak egy diplomával a kezemben lehettem legálisan színésznő, bár akkoriban az is egy nagyon sikamlós kérdés volt, hogy egy cigány származású bejut-e a főiskolára. Ugye akkor még színművészeti főiskola volt, hát több ezres túljelentkezés volt, és az akkori információim szerint, amit nekem mondtak, az volt, hogy még nem volt cigány származású hallgatója a színművészeti főiskolának, ami később számomra kiderült, hogy nem feltétlenül volt igaz, de ez abból adódott, hogy vagy nem vállalta valaki, hogy cigány származású, vagy javasolták neki, hogy ne reklámozza. Itt most neveket hagyd, ne mondjak. Sokan ma már tudják, hogy a régi színészek közül ki volt valóban cigány származású. Hála Istennek azért utána már, ha csak ennyi hozadéka lett volna annak, hogy én bekerültem a főiskolára, már az is elég lenne, hogy utána rengetegen jelentkeztek cigány származású fiatalok, mert hogy azt mondták, hogy ja, ha fölvetik, akkor lehet, hogy nekünk is sikerül. Tehát, hogy bátorságot merítettek belőle a fiatalok, és most már azért hála jó Istennek egyre többen vagyunk diplomával a kezünkben színművészek. De használhatnának minket egy sokkal jobban.
1: Milyen élményei vannak a főiskolai éveidről? Nyilván nem egyszerű volt megfelelni.
0: Nem, ez ott folytatódott, hogy cigány, származású, akár a diákok, akár a tanárok között is, tehát nagyon megosztott volt a környezetem. Az osztálytársaim között is hát nagyjából fele-fele arány volt az, akik elfogadtak, és a másik fele pedig gyűlölt, és kiutált, és cigányozott, szóval nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt. De tanárok között is volt olyan, aki nagyon mögém állt, nagyon sokat segített, és volt olyan, aki megkérdőjelezte, hogy ott van-e a helyem.

0: Szóval tragikus volt az emlékei, de volt nagyon jó része. A harmadik, negyedik osztály az már nagyon jó volt.
1: Végül is 1987-ben diplomáztál, és ezt követően a Pécsi Nemzeti Színház tagja lettél. Bekerülni egy ilyen neves színházba, az milyen hozadékkal járt a művészi kiteljesedésedre, illetve milyen élményeid vannak onnan?
0: Gyakorlaton a Víg Színházban voltam, mert az osztályfőnökünk Marton László és a helyettes tanárunk Miklósi György tanár úr, mind a kettő már sajnos a mennyekben van. Mind a kettőt imádtam, nagyon szerettem, ők is engem. És ott két év alatt azért már lett tapasztalatom egy nagyon nívós társulatban, fantasztikus színészek körében, akiktől már rengeteget tanultam. Úgyhogy onnan már volt tapasztalatom. De ugyanakkor szakmai gyakorlaton én előtte nem volt, csak versmondói múltam volt. Tehát színházi múltam nekem nem volt. Nagyon sokat kellett tanulnom, és be kellett érnem. Viszont a Pécsi Nemzeti Színházba olyan szeretettel hívtak, és olyan bizalommal, és olyan csodálattal, és olyan örömmel, amit én tulajdonképpen akkor is éreztem, amikor hívtak, és azért írtam alá a szerződést. De később, amikor visszahallottam, akkor meg még inkább meglepett, hogy csodálkoztak azon, hogy egyáltalán oda én leszerződtem, és az egész város fölbojdult, hogy Jónás Judit, jön a Jónás Judit. Azért ez a fogadtatás, el lehet képzelni, hogy mennyire fontos volt, és hogy mennyire önbizalmat adott egy kezdőszínésznőnek. És nagyon szerettek a társulati tagok. Itt volt az első olyan alkalom az életemben, amikor végre nem hallottam azt, hogy jaj, mit akar itt ez a cigány? Ott megszűnt. És a közönség is nagyon szeret. Biztos volt olyan megjegyzés, miért ne lenne, hát most ha tetszettem valakinek egy szerepben, és siker volt, és úgy jegyzik meg, hogy cigány származású vagyok, az szerintem nagyon jó.
1: Igen.
0: Tehát ez egy pozitív példa, úgyhogy ezeknek örültem. Ugye én mindig vállaltam a származásomat, sőt mondhatni, hogy táblát tettem a nyakamba, hogy én cigány származású vagyok, direkt, tudatosan hozzáteszem. Úgyhogy az egy csodálatos időszak volt, és nagyon szép emlékeim vannak, szép szerepekkel, nagyon jó kollégákkal, és nagyon tehetséges rendezőkkel.
1: És ez a fajta az erős identitástudat, ez segített a pályádon, vagy igazából hátráltatott? Hogy érzed?
0: Erre azt tudom mondani, hogy az utánam következő egy-két színész növendéknek, csemetének én azt mondtam, ha nem muszáj, akkor azért te ennyire ne. Mert valóban egy bélyeg, amit én saját magam választottam. Persze hozzátettem, hogy ha te ugyanolyan elhivatottnak érzed magad, mint én, hogy ezt, mert én éreztem, hogy erre szükség van, hogy én a cigány származásomat kihangsúlyozzam, hogy pozitív példa legyen a Magyarország népe előtt a cigányoknak is, és a nem cigányoknak is. Mindegyiknél más előjellel, ugye. Ezt én nem tudtam soha megtagadni, nekem ez volt a küldetéstudatom, nekem ez volt a feladatom, de iszonyú kínokkal és nehézségekkel és csalódásokkal és mellőződtséggel és meg nem értéssel járt. Én ettől meg akartam óvni az utánam jövő művész palántákat, akik szintén cigány származásúak, és azt mondtam, hogy csak akkor, hogyha ők ezt tényleg olyan mélyen érzik, ahogy én, mert akkor úgysem tudja eltagadni. De hogyha nem érzi ezt teljesen a magáénak, akkor ne tagadja le, de ne is hirdesse úgy, mint a véres karddal, mint ahogy én tettem, mert nagyon nehéz úgy. Úgyhogy igen, tehát nehéz volt.
1: Viszont a szakma a tehetségedet elismerte többször is, hiszen 1987-ben a Magyar Televízió nívódiával ismerték el a munkádat, majd 92-ben pedig megkaptad az első Domján Edit díjat művészetedért. Ez mit jelentett számodra?
0: Megdöbbentő volt, amikor a Domján díjat egyáltalán létrehozták. Tudnélik, a Pécsi Nemzeti Színházban Szakonyi Károly darabját is bemutattuk. Szakonyi Károly személyesen is lejött. Akkoriban a Lengyel György rendező úr volt az igazgató, a színház igazgatója, tehát ott konkrétan találkozhattam is velük. Ezt azért fontos tudni, mert a Lengyel György ugye a Madár Színházban is volt rendező, ahol Domján Edit játszott és fellépett, és sikert sikerre halmozott. Szakonyi Károly meg hát ugye a házi írója volt a Madár Színháznak, de ma is ugye örökös tagja a Madár Színháznak is, és ők tulajdonképpen ők mesélték, hogy azon gondolkodtak, hogy létre kéne hozni egy Domján Edit díjat, egyrészt, hogy az Editkének fennmaradjon az emléke, másrészt, hogy a Juditkának tudjunk valamilyen díjat adni. Úgyhogy hát gondolhatod, hogy ez mekkora öröm volt, hát én nem akartam elhinni, hát én akkor még tényleg azt éreztem, hogy picike kis kezdő színésznőske vagyok, hát én nem érdemlek ennyit, mindig alábecsültem magam egyébként, ami elég rossz tulajdonságom. Ezt sem szabad, sok kezdőnek mondom, hogy nem szabad. Tudni kell a saját értékeinket a helyén kezelni egyébként. Ezt hosszú évtizedekbe telt, mire én erre rájöttem. No mindegy, ez zárójelben mondtam. És tulajdonképpen ezt a díjat akkor és ott alapították, ami később a legjobb vidéki színésznőnek jár azóta is minden évben. Tehát ezt csak vidéki színésznő kaphatja meg. Óriási megtiszteltetés, óriási öröm, és hát komolyan mondom, nekem felér egy Kossuth díjjal. Így ebben a környezetben, főleg ahogy most elmeséltem.
1: 1993-ban alapító tagja és művészeti vezetője lettél a Cinka Panna cigány színháznak. Mi motivált arra, hogy létrehozz egy cigány színházat?
0: Az elkeseredés és a dű. Ez újfent.
1: Volt korábban ilyen egyébként?
0: Én nem tudtam róla, hogy kezdeményezések voltak, később hallottam, hogy volt már Daróczi Ági próbált valahol létrehozni, ami nem sikerült. Csemer Géza ugye már egy társulatot talán, vagy később hozta létre, nem tudom, látod, ez, bocsássák meg nekem a hallgatók, hogy erről konkrétan nem tudom évszámra, mikor, hogy, merre, meddig. Ha lett volna cigány színház, feltehetőleg tudok róla, mint cigány származású színésznő, és hívtak volna oda, de ez nem történt meg, tehát most így konkrétan azt mondom, hogy akkor nem volt. Most én is azért találtam ezt ki, mert hiába vettek föl cigány származású művészeket, hát én pontosan láttam és tudtam, hogy elvégzik, ott a diploma, ott a tehetség, minden megvan, mégsem alkalmazzák őket. Hát van egy előítélet, hát nem tudom másképp nevezni, a rendezőkben is, mert inkább parókát adnak a fehérbőrű színészekre, inkább barna festékkel bekenik őket, aranykarika fülbevalót raknak a fülükbe, rózsás ruhát adnak rájuk, és akkor ők játsszák a cigányokat. De hát miért? Hogyha már van cigány származású színész. Tehát most ez olyan nevetséges, hogy egy afroamerikait nem afroamerikai játszik egy filmben, vagy egy színpadon, tehát ez kinek a fejébe fordul meg ilyesmi? Igen. Tehát én a mai napig felháborítónak tartom egyébként, hogy ha van hasonló kaliberű szerep, akkor igenis azt játsszák a cigány származású színészek. Legalább azt játsszák a cigány származású színészek. Ez a minimum. És bízzanak a közönségben, mert legtöbbször az az indok, hogy a közönség nem fogadja el, de hogy nem fogadja el, hogyha jó és tehetséges egy alakítás, akkor nagyon is elfogadja. Ezt a saját bőrömön tapasztaltam.
1: És mi volt a célja végül is? Egyrészt gondolom bemutatni a roma kultúrát.
0: Az első célja ugye az volt, hogy a roma színészek tudjanak hova szerződni. Uh-huh. Mert én a naív elképzelésemmel ugye azt gondoltam, hogy egy kőszínházat sikerül majd létrehozni, ugyanolyan, mint bármelyik más, és akkor annak ugye a cigányszínház lesz a neve. De ez nem azt jelenti, hogy csak roma származású színészek vannak ott, mert hát ez megint szegregáció, megint nem a valós életünket mutatja, mert ugye mi együtt élünk itt ebben a hazában, és ez nem csak arról szól, hogy mi játszunk el fehér szerepeket, tehát ne kövessük el ugyanazt a hibát, mint amit velünk szemben elkövettek, nem. A kultúra persze, természetesen. Nagyon fontos Csoli írta talán, hogy még én rólad mindent, te rólam semmit. Nem tudsz. Tehát az, hogy megismerjenek minket, hogy megértsék, hogy mi miért viselkedünk így vagy úgy, miért érzünk így vagy úgy, miért vagyunk hangosak, miért vagyunk olyan vehemensek, miért így főzünk, miért így táncolunk, miért van az, hogy a cigányoknak a 80%-a valamilyen művészeti ágban tehetséges, a vándorlásaink, az életmódunk, hát még 1800-as évek végén még a cigányok vándoroltak falu végről falu végre. Szóval ez a szabadság érzése, tehát ez nekik meg az életben maradás volt a cél. Az volt a feltétele, hogy és nem azért, mert nekik olyan hűde jó volt össze-vissza vándorolgatni, és mert küldték őket tovább. Tehát ezeket, és sorolhatnám azokat a dolgokat, amiket még nem tudnak rólunk, vagy nagyon kevesen tudnak rólunk. És már itt élünk, mit tudom én, hány száz éve, 6-800 éve, és a társadalom többsége még mindig körülbelül a történelmünk, a tradícióink 30-40%-át ismerik.
1: Az idén 32 éves a Cinkapanna Cigány Színház. Milyen tapasztalataid vannak az elmúlt évek alapján, hogy ki a közönség, illetve milyen darabokkal léptek rendszeresen a közönség elé?
0: Az induláskor teljesen másfajta darabokat, színdarabokat mutattunk be, mint most. Ez nem tőlünk függött, hanem természetesen az akkori, vagy a köztes, vagy a mostani helyzetnek megfelelően, tehát a keresletnek megfelelően kellett nekünk is változnunk. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyre hígabb a kultúrában, de ezt mindenki tapasztalja és érzi és látja. Tehát a komolyabb, mélyebb mondani valójú színdarabokra már egyre kevesebb a befogadó képesség, bár én ezen mindig szoktam vitatkozni, mert az a tapasztalatom, hogy a lehetőségét veszik el ezeknek a megnyilvánulásoknak, annak a lehetőségét, hogy mi bemutathassuk és a közönség találkozhasson ezekkel az előadásokkal, és akkor majd döntse el már a közönség, hogy akarja, nem akarja, tetszik, vagy nem tetszik. De mivel a lehetőség az, hogy hívnak-e minket, az egy szervező kezében van, vagy egy elnök, vagy egy pályázat kiírása határozza meg éppen, hogy kit, mit hívhatnak meg, akkor innentől kezdve miről beszélünk? Tehát nem a közönség dönt. A közönség eszi, nem eszi, nem kap mást. Tehát kénytelen abból választani, amit eléraknak. Ez egy nagyon rossz irány, sajnos. Régebben megvolt a lehetősége, hogy a közönség válasszon. Gondolok itt egy fesztiválra, gondolok itt egy roma napra, gondolok itt egy falu napra, vagy teljesen mindegy, hogy milyen fórumra. Ott mindenféle lehetősége megvolt a közönségnek, hogy gyerek, gasztronómia, mozgás, tánc, zene, színház, vers, játék, foci, bármiből válogathasson. Ma már javarészt én azt látom, hogy főzés, tánc, foci, és a zenéből is javarészt a mulatós teszi ki a kínálatot, és ezzel én nagyon nem értek egyet. Hát a gyermek nem találkozhat egy cigány író által megírt nagyon értékes cigány színdarabbal, aminek iszonyatosan erős üzenete van a romák felé is, és a nem romák felé is. Nem találkozhat egy Csoli, Nagy Guszti, és sorolhatnám a fantasztikus íróinkat egy ilyen verssel, hát nonsense. Tehát meg kell mutatni, hogy micsoda fantasztikus művészek vannak közöttünk. Rád nézek, és azt mondom, hogy klasszikus zenével egyáltalán nem találkoznak. Tehát nem tudom, hogy mikor láttam utoljára. Mikor találkoztam egy olyannal, régebben persze, ez is előfordult, hogy a száztagú cigányzenekar után léptünk fel, egy egyszerű romanapon, Bükkön például, tehát ez egy hétköznapi dolog volt, ma már elképzelhetetlen, hát hova haladunk? Ez egy nagyon rossz irány, és nagyon-nagyon de tenni kellene ellene, mert butulunk, hűlünk, és nem ismerjük már lassan mi saját magunkat sem.
1: Tehát az értékek közvetítése lenne a legfontosabb, nem csak cirkuszi játékokkal kielégíteni a népnek az egyszerűbb igényeit.
0: Hát ez az ösztönös szükséglete kielégítése, igen, de az igen. Ösztönök azok kiélhetők otthon, négy fal között, beraknak egy rádiót, bekapcsolnak egy rádiót, a tévét, azt otthon meg lehet oldani, nagyszerűen lehet rá mulatni, azzal, akivel akarnak, azzal, akivel akarunk, de egy olyan lehetőséget elvenni, hogy ezeket a fantasztikus művészeket, akiket előbb felsoroltam, láthassák, azért azt az otthonukban nem kapják meg.
1: Ha a zenei analógiában gondolkodok, akkor visszagondolva mondjuk a rendszerváltás előtti időkben, azért a Rajkó zenekar például azért is népszerű volt, mert a kultúrpolitika támogatta. Tehát amikor mondjuk minden évben meghívják az Országházba a Rajkó zenekart, annak nyilván van egy olyan üzenete az ország számára, és természetesen az ország határokon kívülre is, hogy mi itt szeretjük és támogatjuk a cigányzenét, ami a miénk. Ha csak a mai napra gondolok, hogy ma is vannak olyan projektek, olyan támogatások, amik a cigányzenének a népszerűsítése irányában történnek, akkor ez is egy természetesen pozitív hatása annak, hogy igazi értékeket közvetítünk. Hogy vannak ezek mostanában a színművészetben?
0: Ott én kevésbé tapasztalom ezt. Hála Istennek, hogy most azért látom, hogy a száztagú is kap valamiféle állandó támogatást, a Rajkót én még többet mutatnám, mert hát már évtizedek, nem tudom, mikor jött létre a Rajkó együttes?
1: 52-ben,
0: úristen! És micsoda zenészek kerültek ki onnan? Hát, ha lehetne, akkor szerintem órákig sorolnád. Micsoda érték ez? Hát és micsoda büszkeség az egész világon, hát meghallják a cigányzenét, a magyar nótát, minden, tehát azt tényleg mindenhol ismerik.
1: És a magyar kultúra szerves részét képezi. Igen. Ez nagyon fontos. De ugyanúgy egyébként, ahogy mondjuk egy Csoli Daróczi Józsefnek a versei, az írásai, esetleg egy színdarab,
0: vagy a Biblia fordítása, szóval Nagy Guszti valamit, szóval ezeket mind meg kéne ismertetni, és tényleg érték, ezek vannak, tehát már készen vannak, megvannak, ezeket a tenyerén kéne hordozni a kultúrpolitikának.
1: Van lehetőség ezeket bemutatni? Nincs. Mostanában?
0: Nincs pénz. nincs rá lehetőség, nincs támogatás. Nem úgy zajlik most a kultúra támogatása, mint ahogy az kellene.
1: Mi a helyzet a cigány származású írókkal, költőkkel? Van még olyan író-költő, aki színdarabokat ír?
0: Az kevésbé, mert az megint egy külön szakma.
1: Hát
0: tehát a dráma szerkezetét megismerni, az felépíteni, az megint megtanulandó.
1: Uh-huh. Tehát akkor inkább a versek? Azok,
0: a versek,
1: amik...
0: de ettől függetlenül nagyon jó kezdeményezések voltak, vannak. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen egy kis lökés kellene az íróinknak, és szerintem és egy kis továbbképzés, és szerintem fantasztikus színdarabokat tudnának írni. De ha azt említem, hogy Szécsi Magda, aki novellákat, meséket, verseket írt, fél óra alatt megírta nekünk azt a mesedarabot, gyerekdarabot, amit azóta sem engednek le a színpadról. 95-ben mutattuk be a Magyarországi Roma Parlament színház termében a Csőbőkezű Vödörjáró Dobhasú című zenés darabot, és nem tudjuk levenni. Kérik, követelik, van a honlapunkon, a www.cinkapanna.hu honlapján rengeteg színdarab, előadás, fotókkal, videókkal, mindennel, és képzeld el, hogy egyszerűen ezt nagyon preferálják, nem tudjuk levenni, már a szereplőkkel Isten nyugosztalja a drága Mata Andrist, akkor a D. Horváth Károly, de a Logodi Laci is játszott velük, és rengetegen játszottak már ebben, tehát cserélődtek a színészek, és azon röhögtünk lefelé úton vidékre, ahogy utazunk meg visszafelé, és akkor mindig szórakoztatjuk magunkat, hogy már járókerettel fogjuk. Már elosztottuk, hogy ki jön be járókerettel, ki jön be kerekes székkel, és ki jön be bottal. De tényleg, mert hogy nem tudjuk levenni, hála Istennek. Tehát, hogy a Magda ilyen fantasztikus színdarabot írt a semmiből, és minden tapasztalat nélkül, tehát azért ott van a cigány írókban, költőkben abszolút a legmaximálisabban a lehetőség, és ők tudnák is, na de hát minek, meg hova? Én kértem a Magdától utána is akár karácsonyi színdarabokat is írtak, na de hát azt meg kell csinálni, ahhoz anyagi támogatás kell, azt el kell adni, tehát ennek van egy egész hosszú és nehéz folyamata, de meg tudnák csinálni.
1: A mai este ismét Jónás Judit színművész, a Cinkapanna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője volt a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, szakmai kihívásairól és a megkülönböztetésről. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 20-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A műsorunk első felében dr. Szent Királyi Aladár hegedű művész, a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnázium művészeti vezetője lesz a vendégem, aki mesél nekünk a következő héten, vagyis augusztus 26-án és 27-én esedékes felvételi vizsgáról. A program második felében pedig ismét Jónás Judit színművész, a Cinkapanna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk az életéről, médiában betöltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, Aladár, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is köszönöm a meghívást.
3: Az apropó pedig, ami miatt beszélgetünk, az az, hogy jövő héten, kedden és szerdán, vagyis augusztus 26-án és 27-én 9 órától felvételi lesz az iskolában. Egy-két részletet elmondanál nekünk esetleg erről, hogy kiket vártok, kire számítotok még?
4: Igen, hát ez egy izgalmas és örömteli pillanat, amikor új gyerekek jelennek meg az iskolában. Nagyon nagy a várakozás természetesen a tanárok részéről is, de a gyerekek részéről is legalább olyan izgatottan szoktak jönni. És természetesen elvileg minden szakra van szabad hely, tehát a hegedűtől a nagybőgőig, a csellisták, klarinétosok, cimbalom, brácsa, és ez volt mondjuk a komoly zenei része, tehát a úgymond a komolyabb zenészek, a roma muzsikusok, akik magyar nótákat játszanak, de nagyon jól játszanak jazzt is, mert van egy kis együttes például a fiúk között, de természetesen a táncra is nagyon-nagyon várnánk. Elsősorban jó lenne, a fiú táncosok jönnének, mert azokból mindig is hiány volt, de nagyon ügyes lányok vannak egyébként, és nagyszerű lenne, hogyha a jazz, a szórakoztató zene, a könnyű zene felvételire is jönnének gyerekek, tehát gitárosok, zongoristák, énekesek, dobosok, nagyszerű tanári karunk van, tehát merem állítani, hogy az ország egyik legjobb tanári kara van ilyen szakokon, és ők is izgatottan várják az új jelentkezőket. Majd reméljük, hogy minél többen lesznek. Nagyon tudom ajánlani, mert nem csak, hogy nagyon magas zenei színvonalon tanítanak, és rengeteg szereplési lehetőséget kapnak a gyerekeink, hanem amellett érettségi diplomát, sőt, OK és képzésben is esetleg, aki tovább szeretne tanulni. Tehát itt végigjárhatja az elérhető legmagasabb szakmai végzettséget is megszerezheti, aki megfelelően szorgalmas, tehetséges és kitartó.
3: Természetesen a fő profilja az iskolának a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a cigányzene. Sőt, mondhatjuk, hogy a cigányzene fellegvára, hiszen ez az egyetlen intézmény Magyarországon jelen pillanatban, ahol iskolai keretek között lehet a cigányzenét tanulni. Mi a helyzet most a kis zenekarral, amit egyébként, ha jól tudom, még mindig Nyári László vezet?
4: Igen, Nyári Laci kollégám most ment ugyan nyugdíjba, de örök ifjú energiával továbbra is vezeti a zenekart. És hát alakul a zenekar, de ott például most egy kicsit bajba kerültünk, mert hál' Istennek az egyik tanítványunk, a Gergő, a Farkas Gergő felvették a Pécsi Zenetudományi Egyetem hegedű szakára, és hát a Lajoska, a másik első osztályú prímásunk, mert igazság szerint hárman vannak, akik úgy kiemelkednek a Villányi Lacikával együtt, és ő pedig hát most elment dolgozni, mert hát házas ember, és hát végigjárta, amit lehetett, és most már hát kenyérkereső pályát kellett választania, mert családos ember lett, és hát őt most nagyon nehéz lesz pótolni, őt és Gergőt. Tehát most ott tartunk, hogy jó lenne, ha jönnének, jelentkeznének hegedűsök a felvételire, hogy tudjunk felépíteni egy új gárdát, egy új generációt. Van még egy-két gyerek a tarsunkban,

0: aki fejlődik, nagyon hamarosan átveheti ezeknek a srácoknak a helyét, a Timásoknak a helyét, de azért ez nem egy egyszerű dolog, mert azért annyi nótát megtanulni, azt a stílust elsajátítani, magát a zenekar vezetésének a technikáját, meg a viselkedési normáit azt nem könnyű elsajátítani, és elsősorban azt hiszem, hogy inkább tehetségérdése. És akkor ott van még a Puka Károly is, aki hát nem kell bemutatni, mert az első vonópárbajnak a győztesét azt hiszem, hogy mindenki ismeri. És hát én is annak idején még izgultam a tévében, és végignéztem, de hát a Karcsinak a tudása és az emberi hozzáállása is rendkívüli, tehát jó kezekben lesznek a gyerekek. Na most van egy nagyszerű csellótanárunk, akit szintén én vittem oda az iskolába, és a csellótanár Juhász Zita, és ő egy nagyszerű tanári vénával megáldott, türelmes és nagyon lelkes kolléganő. Azt kell mondjam, például a csellista tanítványunk ugyan ketten vannak, de igazából egy fiú, aki nagyon-nagyon ígéretes, ő zseniálisan fejlődik, tehát ő egy év alatt olyan szintre jutott csellóból, hogy az tényleg csodálatra méltó. Ugyanakkor ott van a klarinéton egy Szlovákiából származó roma származású fiú, ő is nagyon-nagyon jól halad, és a klarinét tanárt nem kell szintén bemutatni, mert a Seres Vili, hát ő fantasztikusan minden műfajban ott van, tehát aki nála végez, azt garantáltan, hogy a roma zenétől a jazzig mindent meg fog tudni oldani szakmailag, tehát nem lesz probléma. És hát a Bőgön ott van a Sárközi Bandi, aki szintén egy fantasztikus bőgös. A múltkor volt egy közös koncertünk, csak így zárójelben jegyzem meg, egy szimfonikus zenekarral, és azt kell mondjam, hogy a kollégák, akiket az Áházitól kezdve a fesztiválig mindenütt játszanak, és mikor meghaladták, hogy ezek az emberek hogy muzsikálnak, akkor kiintettek nekem a kulisszába, hogy nem mondom egy csúnya szóval, mondták, hogy ez milyen fantasztikusan jó. Tehát eltátották a szájukat, hogy micsoda szakmai tudással rendelkeznek a tanáraink, meg a kollégáim tulajdonképpen, és hogy milyen művészi szinten tudnak együtt muzsikálni. Óriási volt. Tehát a cimbalmon ott ketten vagy hárman is vannak, akik már nagyon ügyes gyerekek, ők be is illeszkedtek a kis zenekarba. A cimbalmosoknál a Solymosi Vince tanít, nagyon kedves, aranyos stílusban tanít, azt kell mondjam, olyan türelemmel, angyali türelemmel és olyan nagy tudással. Ő ráadásul még Erdélybe is kijár tanítani ottani gyerekeket, tehát valami rendkívüli humánus és munkabírású kolléga ő is.
1: Azért azt mondjuk el a Vince esetében, hogy ő tulajdonképpen visszament oda, ahol ő kezdett, ahol van, ő indult, hiszen a Lukács Mikinak növendéke volt még fiatal korában.
0: Igen, tehát az biztos, hogy ez a legszebb dolog, ezt saját tanári pályámon is, mert volt egy rövid intermezzo, amikor én is tanítottam zeneiskolában, és akkor az volt a legnagyobb élmény, mikor visszajöttek azok a gyerekek, akiket mi neveltünk, vagy én, vagy a kollégák. Tehát ennél jobb dolog, mint mikor az egyik tanítványom visszajött tanítani, és kollégám lett, ennél szebb egy tanárnak ennél nagyobb örömet kevés dolog tud okozni.
1: De hát a
0: Jenő is tulajdonképpen, is, úgy, és ott van az öccse is, aki nagyon ígéretes énekes, Dani. Ő is nagyszerűen énekel, és akkor itt már lassan megyünk át a jazz tanszakra, ahol a Bordás Józsi, hát nem kell mondjam, hogy milyen fantasztikus tanár,
1: a dobtanár.
0: Hát olyan órákat látogattam nála, hogy csak a szuperlatívuszokat tudnék róla mondani, de nem dicsérem, mert a szemébe is megszoktam, tehát most már a rádióban ne dicsérjem, de ott van aztán a két Balogh testvér, akik hát a gitár és a zongora jazz királyai, azt kell mondjam. Tehát én így jazz zongorázni nagyon kevés embert hallottam, vagy jazz gitározni, mint ahogy ezek a srácok csinálják. És ugyanakkor olyan alázattal tanítanak, és olyan türelmesek a gyerekekkel, hogy most már az az igazság, hogy a jazz tanszakon, tehát a könnyű zenei tanszakon ott már annyira híre ment, hogy ezek a srácok ott vannak, hogy folyamatos a jelentkezés. Tehát ott igazából nagyon nagy a válogatás, a merítés, az nagyon komoly lehetőségek vannak ott.
1: Tehát a sikerek is mutatják tulajdonképpen, hiszen most legutóbb a Sallai Dani.
0: Igen, a Dani országos versenyt nyert, a basszusgitárosunk

0: második lett ugyan, de még nagyon-nagyon fiatal, tehát egy fiatal gyerekről beszélünk, tehát még nagyon nagy a kifutási lehetőség, és ugyanakkor vannak ott leánykák is, akik gyönyörűen énekelnek, akikből szerintem pillanatokon belül sztár lesz, mert nagyszerű adottságokkal rendelkeznek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy összességében a színvonal az fantasztikus, a táncosokról meg csak annyit, hogy egyetemi tanárok, tehát a balett, a táncművészeti főiskola tanárai is tanítanak nálunk, és az idén is felvettek egy kislányt, és tavaly is felvettek egy kislányt a főiskolára, tehát az azt jelenti, hogy azért komoly munka folyik, és hát azt kell, hogy mondjam, a közös produkciók azok, amikor ugye a teljes iskola megnyilatkozik, meg bemutatja, hogy fél évkor, karácsonykor vagy évvégén mit tanultak az elmúlt tanévben, akkor olyan előadások vannak, olyan koncertek, hogy csak a profizmus, tehát a profik szintjén táncolnak, énekelnek, muzsikálnak, úgyhogy az fantasztikus a gyerekállomány, azt kell, hogy mondjam.
1: Novák Kivi nevét mindenféleképpen akkor említsük meg, hiszen
0: hogy az énektanárnő, igen, ő
1: jazz énektanárunk.
0: Aki annyiban áldottabb helyzetben van, hogy ő hegedülni tanult, tehát az ő füle azért nagyon-nagyon kifinomult, és ő nagyszerűen tanítja a gyerekeket. Tehát én rendszeresen, általában évente többször is bejárok órákra, megnézem, természetesen elsősorban azt, hogy nekik mire lenne szükségük ahhoz, hogy jobban tudjanak tanulni, felkészülni és teljesíteni, és aztán persze én is megbeszélek velük egy-két dolgot, elbeszélgetünk szakmai dolgokról is, tehát a körülményeket is próbáljuk folyamatosan javítani, mert hát valljuk be őszintén, hogy ez egy olyan épület és olyan iskola, ami folyamatosan megújul, hál' Istennek, hogy kapunk támogatást az állam részéről, és azt kell mondjam, hogy egyre jobb körülmények vannak ugyan, de azért még van mit fejlődnünk. Most például a nagy terem újul meg, új hangtechnikát vásárolt az alapítvány a tavalyi év folyamán az iskola, tehát hogy vannak azért nagyon komoly előrelépések, de azért az épület az már megharcolt néhány évtizedet, és azon még azért van mit felújítani, hogy egyre jobb körülmények legyenek, de általában nem ezen múlik. Én a régi iskolámban, ahol igazgató voltam, kiírtam az ajtóra, hogy ne a körülményekkel, hanem a teljesítményeddel légy elégedetlen. Volt egy pici felháborodás, de mai napig én már eljöttem onnan, mert nyugdíjba mentem, de mai napig ott van, látom, hogy azért csak hatott valamennyire, hogy, mert tényleg így van az ember, hogyha én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy figyeljétek meg, József Attila hol született, el lehet menni a Gát utcába, van egy fantasztikus múzeum, hogy milyen nyomorúságból a világ egyik legszebb verseit írta meg. Tehát, bocsánat, nem a világ egyik legszebb verse, az egyik nagy kedvencem, nem árulom el, de hogy egy ilyen borzasztó hátrányos helyzetből, hogy mégis el lehet jutni, hogyha az ember nem hagyja magát, és van tehetsége, és van kitartása. Úgyhogy nem a körülményekkel kell foglalkozni, hanem tanulni kell, gyakorolni, és becsületesen órákra járni, és szorgalmasan készülni. És olvasni sokat, ezt mindig mondom a gyerekeknek. Én azt a szünetekben mindig beszélgetek sokat velük, és akkor mindig mondom, hogy gyerekek, olvasni, olvasni, olvasni, mert nem divat ugyan, de a műveltség nélkül nem lehet. Tehát aki nem elég tájékozott, nem a napi aktualitásokban, mert az egy dolog, arról is kell tudni, de a műveltség nélkül nem lehet valaki jó zenész. Lehet fantasztikusan tehetséges és technikailag nagyszerű előadó, de végül is a mély érzéseket, azon kívül, hogy születünk a nagyon mély érzéseinkkel, az csak akkor lehet igazán kulturáltan és szépen, és a stílusnak, és a helyzetnek, és a szövegnek akár megfelelően egy magyar nótát is előadni, csak ha műveltséged van, hogy tudod, hogy abban a helyzetben mettől meddig, mit illik, mit nem. Én nekem legalábbis ez elvem, hogy anélkül nem lehet jó muzsikus valaki.
1: Sőt, én azt gondolom, egyébként tovább megyek egy lépéssel, hogy a viselkedés is hozzátartozik természetesen, hiszen hogyha például Farkas Gyulát nézzük, aki ugyebár a Rajkók atya, tehát a zenekarnak a megalapítója volt, aki 1952-ben alapította a Rajkó zenekart, és ott tanította a fiatal rajkókat egészen 1990-ig, egyébként éppen augusztus 18-án volt a születésnapja. Ő például nem csak zenére tanította a gyerekeket, tehát nem csak zenekari foglalkozásokat tartott nekik, és tanította őket kézről, az ő speciális módszerével, de majd erről is beszélgetünk természetesen, hanem ő nevelte is ezeket a gyerekeket. Tehát, hogyha valaki mondjuk túl hosszú hajjal jött be a zenekari próbákra, akkor elzavarta a gyereket, hogy akkor menjen, és akkor szépen vágja le a haját. Mert ez így túl hosszú, igen, és nem volt elég.
0: Ildomos.
1: Igen, nem volt akkoriban azért ildomos, vagy nem volt tiszta a cipője, vagy esetleg nem úgy állt rajta az öltöny. Ő tulajdonképpen nevelte, kinevelte ezeket a gyerekeket, igen, és egy olyan generációt, muzsikus generációt nevelt ki, akiket egyébként még az utcán is megismertek, hogy igen, ő egy rajkós, látszik igen, rajta.
0: Igen. Hát az egy más generáció volt, az biztos.
1: Igen,
0: és ami ide kapcsolódik, az, amit én is gondoltam, és akartam is említeni, hogy az alázat.
1: Nagyon fontos.
0: Mert az alázat nélkül, igen, tehát alázat nélkül sehol az életben nem fog az ember úgy előre jutni, mert akkor azt jelenti, hogy se a szakmájával, se a munkájával, se a tanáraival szemben, senkivel szemben nem alázatos. És hát azért valljuk be, hogy ott kezdődik az egész, hogy kapunk a Jóistentől egy ajándékot, egy tehetséget, és ha ezt nem becsüljük meg, és nem vagyunk alázatosak ezzel az ajándékkal szemben, nem úgy bánunk ezzel az ajándékkal, ahogy kell, akkor ennyi kidobott idő volt, és egy elrontott élet következik belőle. És a viselkedés, amit említesz, hogy a Gyula bácsi hogy tanította őket, hát mi is a szünetben folyamatosan okítjuk őket, hogy igen, tessék köszönni, előre köszönni, alányokat előre engedni, legyél úriember, nem tesszük fel a lábunkat úgy, ahogy nem kell, nem ülünk úgy, ahogy nem kell, tehát nem dobálunk el semmit a kuka igen, mellé. Tehát,
1: a nevelés.
0: Ez folyamatos. Igen. Nekem a szüleim szerencsére mind a ketten pedagógusok voltak, és ezt láttam, hogy ez nem egy... Én véletlenül lettem végül is pedagógus, mert nem ennek készültem. Történelem tanári illúzióim még voltak, mert azt nagyon szerettem, de végül is hangszeres muzsikus voltam, és véletlenül lettem pedagógus, de mivel őket láttam, hogy ez nem egy 5-6 órás napi feladat, hanem vége volt, és akkor jöttek a szülők édesapámhoz, és kérték, hogy tanár úr segítsen, vagy ez a probléma, vagy ez az ilyen. Tehát ez egy, nem azt mondom, hogy 24 órás feladat volt, de folyamatos. Tehát nem lett vége azzal, hogy kicsengettek,
1: ezért
0: bezárták az iskolakaput, azzal nem lett vége.
1: Na de ezek a pedagógusok. Tehát
0: ezt másképp nem is szabad csinálni.
1: Ezért így pedagógusnak, nem pedig tanárok.
0: Tanárok,
1: tehát akik csak letanítják az órákat.
0: Igen, akik csak a szakmát tanítják, igen, és vége, és kicsengettek, se elrohanni.
1: Sajnos.
0: Igen, azt nem szabad.
1: A műsorunk első felében dr. Szentkirályi Aladár hegedű művész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője volt a vendégem, aki mesélt nekünk a következő héten, vagyis augusztus 26-án és 27-én esedékes felvételi vizsgákról. A beszélgetés folytatását holnap este 22 óra 5 perctől hallgathatják meg. Most pedig a folytatásunkban ismét Jónás Judit színművész, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk az életéről, a médiában betöltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk a műsorunk folytatásában is!
2: De említhetném a Gusztinak, a Nagy Gusztinak ugye az önéletrajzi könyvét. Hát lépte nyomon azt olvasom, hogy mindenhol könyörök, hogy segítsen valaki kiadni. Hát hol élünk? Úristen! Hát amit az ember is megtapasztalt az élete folyamán, a cigánytelepről indult, és hová jutott, és ez mind leírja egy könyvben, és ez nem kell senkinek. Szóval, és akkor most nem állítok szembe semmit, hagynál csak szembe semmit, mert sokan nem örülnének, hogy viszont az meg kell. És akkor mindenki gondoljon bármit.
1: Egy kicsit evezzünk a média vízére, hiszen 2001-ben megalakult a Rádió C, ahol te is, és természetesen akkor még én is jelen voltunk az alapításnál. Az egy óriási pillanat volt, amikor megszólalt először a rádió.
2: Csak példának tudom hozni, hogy egy olyan érzés volt, mintha rabszolgasorsból lettünk volna felszabadítva. Ezt tudom hasonlítani, mert hirtelen lett hangunk, hirtelen lett egy olyan szócsövünk, ahol magunkról gondolatainkról, a lelkünkről, kultúránkról, a roma emberről beszélhettünk. És kérdezhettünk, ismerkedhettünk a többségi kultúrával, úgyhogy mi is kérdezhettünk, visszajelzéseket kaptunk. Kegyelmi időszak volt az, azt hiszem nekünk, igen.
1: Ez a 10 év.
2: Így van.
1: Hiszen 2011-ig szólt a Rádió Cél.
2: Igen, igen. Sajnos annak is vége lett.
1: Viszont most van Dik Rádió,
2: igen.
1: És te előtte viszont, mielőtt a Rádió C-be keveredtél, már a Cigány magazinnak a megálmodója, illetve elindítója voltál. Mesélj nekünk erről az időszakról, hiszen ez is egy történelmileg jelentős pillanat lehetett.
2: Igen, az volt. A megálmodója nem én voltam, én csak az ihletője voltam, mert amikor a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződtem, akkor a Békés Sándor az ottani pécsi körzeti stúdió igazgatója keresett meg, hogy ha már itt vagyok, akkor felmerült egy ilyen ötlet, hogy egy cigány magazint indítanának a cigány kultúráról, és egyáltalán a cigány emberek életéről, minden, ami ehhez kapcsolódik, művészetekről, stb. Hát nekem több se kellett. Hát ez az is egy olyan öröm, hogy nem akartam elhinni, hogy ébren vagyok-e, vagy álmodom. És percek alatt elindult két fantasztikus tehetséggel, Rózsavölgyi Erzsébet riporterrel, és Kuruc István szerkesztő riporterrel, és így hárman beindítottuk a Cigány magazint, Békés Sándor felügyelte, ötleteket adott, ez egy nagyon jó, igazi örömmunka volt. Hát, ugyanúgy, mint a Rádió C, ugyanúgy nem egy kényszer hatására, és tényleg a cigányok közé mentünk, borzasztóan örültek nekünk, szeretettel fogadtak mindenhol. Az is egy kegyelmi állapot volt.
1: De ez még a 80-as éveknek a vége, ha jól tudom.
2: Igen, igen, akkoriban indult, ugye 87-ben szerződtem a Pécsi Színházhoz, és ha jól emlékszem, 88-ban ez már elindult. Az, hogy meddig tartott, azt most már nem tudom, bocsássa meg nekem mindenki, fogalmam sincs, de utána, miután nagyon sikeres lett a műsor, hiába volt körzeti adás, az egész országban híre ment, és egyre nagyobb visszhangja volt. Na ezért aztán elvették a Pécsi Körzeti Stúdiótól erővel, és bekerült a nagy magyar televízióba, ami nekünk fájdalmas volt, de azt is tudni kell, hogy tulajdonképpen a romáknak és a többségi társadalomnak ez volt a jó lépés, hogy országos műsor vált belőle.
1: A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel 2010-ben jutalmaztak, ami szintén egy nagy elismerés a szakmai kiteljesedésedben, gondolom.
2: Mit éreztél? Csak az enyémben, az a Cinkapanna Cigány Színház kapta. Tulajdonképpen az addigi munkánkat, tehát a 93-tól, amit letettünk az asztalra és bizonyítottunk, egyszerűen kikerülhetetlen volt a Cinkapanna Cigány Színház bármilyen szempontból. A média, tényleg rádiók, újságcikkek, tehát rengeteg érdeklődés mutatkozott irántunk, és ezért országos hírnév volt, tehát elkerülhetetlen volt a Cinkapanna Cigány Színház, és ennek következménye volt ez a díj is.
1: Később nemzetiségekért díjjal is jutalmaztak, ami gondolom szintén a Cinkapanna Cigány Színházhoz köthető.
2: Igen, az már tulajdonképpen a személy szerint nekem címezték, de természetesen azért, mert hogy én tulajdonképpen a címere vagyok a színháznak, vagy a logója, vagy nem tudom, hogy nevezem magamat, úgyhogy nem vonatkoztatható el természetesen attól, hogy a Cinkapanna Cigány Színház 93-tól milyen munkát végzett, milyen úttörő munkát végzett, de ugye azt egy személynek adományozzák, ezért kaptam én személy szerint, de ez valójában ez is a Cinkapanna Cigány Színház díja.
1: Mennyiben más egy színházat vezetni, szervezni, mint esetleg a színészetben kiteljesedni?
2: Hát teljesen. Ehhez én nem értek. Tehát a színház vezetéshez nem értek. Kókler vagyok benne, de a muszáj rávitt. Tehát kénytelen voltam. Ma is tanulom. Tehát az, ami ezzel jár, az egy borzalom. Tehát egy kőszínház struktúrája az körülbelül, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de durván 150-200 ember munkája. Abból áll össze egy előadás, amit a kedves nézők esténként látnak egy színház teremben. Ott a színészek mögött mindenestül 150-200 ember munkája van.
1: Ez nem csak az, akit fent látunk a színpadon, hanem természetesen mondjuk a fodrász, a paruka készítő, a diszlettervező, és még sorolhatnám,
2: a
1: hogy...
2: A jegyárus, mind... a portás, aha, aha, a büfés, az öltöztető, hát a kellékes, a gazdasági iroda, a művészeti iroda, a menedzsment, a titkárság, és sorolhatnám még tovább. Na most ezt a munkát két ember végzi. 93 óta két ember végzi. Azért ezt gondoljuk át, hogy ez milyen munkával jár. Pályázatírás, elszámolás, könyvelés, szervezés, menedzselés, takarítás, jelmezmosás, szövegtanulás, és közben a színésznek is ott kellene, és az a legborzasztóbb, hogy arra jut a legkevesebb idő. Uh-huh. És én ebbe fásultam bele egy kicsit, hogy 80% a háttérmunka, és 20% az, ami nekem a szakmám, és amit én imádok valóban csinálni, az 20%. És én szeretném 100%-ban csinálni, de ez az ára annak, hogy működjön.
1: Viszont óriási sikereitek vannak az elmúlt évtizedekben. Kiemelnél esetleg ezek közül néhányat?
2: Mindig felhoztad ugye, hogy a Cigány magazinnál elsőként lehetünk ott, akkor a Rádió C-nél, de hogyha azt mondom, hogy a Művészetek Völgye indításánál ott voltunk, de még visszamegyek, bocsánat, hát a legfontosabb. A akkori Nemzeti Színház Ablonczi László, remélem jól mondom a nevét, vezetésével elhatározta, hogy csinál egy nemzetiségi fesztivált a Várszínházban. Ugye a Várszínház volt a stúdiószínháza az akkori Nemzeti Színháznak, és a Várszínházban volt, hányban, úristen, talán 92-ben az első nemzetiségi színházi fesztivál, ahol 4 nemzetiség szerepelt a mostani 13-mal szemben, és ott a mi színházunk képviselte a cigány nemzetiséget. Szóval ez, hát ez gyerekek, hát ez egy olyan óriási, az egész századnak az egyik legnagyobb rendezvénye volt, történése volt, és ez már történelem tulajdonképpen. Azért az, hogy van cigány színház, az, hogy mint nemzetiségi színház ezt elismerik, az, hogy egy nemzeti színház behívja egy nemzetiségi színházi találkozóra, hát fantasztikus. De hát tulajdonképpen mindenhol egy olyan úttörő munkát kellett elsőként megvívni, mert ezek mind nagy csaták voltak, amik sikerrel végződtek, hála Istennek, és tényleg országos siker volt, sőt határon túli siker is volt, mert aztán hívtak minket Ausztriába, Szlovákiába, Romániába, most remélem nem felejtek ki semmit. Tényleg óriási siker volt.
1: Ez érdekes kérdés, hogy egy külföldi országokat is említesz, hiszen egy zenész esetében a zene az egy nemzetközi nyelv, de a színművészet, ott viszont, hogyha magyarul zajlik az előadás, nehezen tudom elképzelni, hogy az esetleg feliratozva, mint az operáknál zajlanak az előadások?
2: Most
1: hogy
2: már.
1: Működik?
2: Most már igen, most már a technika lehetővé teszi, de hát azért abban az időben ez még nem volt olyan hétköznapi, hát egy nagy nemzetközi fesztiválnál esetleg. Na de akkor még ez nem volt lehetséges. Tudod, hányszor bántam én, hogy nem zenész lettem? Hányszor, miért nem zenész lettem? Miért nem tanultam meg valami? Hogy tanultam hangszeren, csak abba hagytam sajnos. Vagy miért nem énekes lettem? Hát az egész világot bejárhatnám. De aztán mindig visszatérek a kaptafámhoz, mert szeretem. De az az igazság, hogy ugye a határon túli magyar ajkú közönségnek játszottunk főleg, ami nagyon fontos, de voltak olyan nézőink bőven, akik nem beszélték a magyar nyelvet, és hát valamilyen módon megértették, és élvezték, és szerették. De hát én is néztem, meg mindannyian néztünk szerintem külföldről érkező színházakat, amelyeket nem értettük, és mégis olyan élményt adott, amit nem felejtünk azóta sem. Tehát nincs ez annyira kizárva, de ebben igazad van, hogy tényleg a zene és az énekhang az nemzetközi. A színészet nem.
1: Én emlékszem, egyszer voltam egy japán nyelvű nószínházi előadáson, és hát nem sok mindent értettem belőle, de minden esetre nagyon-nagyon izgalmas volt számomra.
2: A kultúrát megtapasztalni, hogy pontosan, mennyire más, és a igen, mozdulatok. Azért a színészetben a mimika, a testbeszéd, ki lehet azt következtetni, lehet érni, hatással van. Tulajdonképpen az emberi testre, szervezetre, lélekre hatással van a színművészet, és ez alól tök mindegy, hogy milyen ajkú éppen az az ember, azért az embernek, az emberre való hatása érvényesül.
3: A műsorunk második felében ismét Jónás Judit színművésznő, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk az életéről, médiában betöltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. A beszélgetésünk folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Már nem lehet szívkártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. A népszerű munkáltatói béren kívüli juttatással eddig bárhol lehetett pénzt helyettesítő fizetőeszközként vásárolni, de májustól az élelmiszerboltok kiestek a körből. A Széchenyi pihenőkártyát ettől a hónaptól kezdődően már csak szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness szolgáltatóknál lehet használni. Az új magyar kormány megalakulását követően árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A távközlési szektorban várhatóan legalább 4%-kal drágulnak a szolgáltatási díjak. A bankok esetében ennél nagyobb áremelések jöhetnek. A CIB bank már bejelentette, hogy a lakossági bankszámláknál 8% fölötti díjemelést fognak alkalmazni. Az OTP nem csak a banki számlacsomagok árát emeli, hanem az átutalási díjak is növekednek, hasonlóképpen döntött az Erste bank is. A most leköszönő kormány fő Orbán Viktor tavaly megállapodott a bankokkal a szolgáltatási díjak visszafogásáról. Az árbefagyasztással a lakossági kiadások mérséklése volt a cél. A miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új kedvező áru ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfelek számára. Balesetveszélyes a Salgótarjáni Skate Park, a BMX-esek és gördeszkások sportlétesítménye. A területet lezárták. A közzétett képek tanúsága alapján a rámpák rögzítő elemei kikoptak, a burkolatokat elengedték a kötőelemek, ezért a használat életveszélyes. Az üzemeltető internetes fórumán többen úgy nyilatkoztak, hogy már 3 éve ilyen az állapota, de senki sem foglalkozott eddig a felújítással. A közleményben arról írtak, hogy a felújítással kapcsolatban később osztanak meg híreket, vagyis egyelőre nem tudható, hogy mikor lesz ismét használható a létesítmény.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MTÜ-vel a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársai. Elindult a Katolikus Caritas Vára Nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élménnyé a nyár. Ma és holnap jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az Esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szabi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A fővárosi szakaszon ritkában közlekednek az elővárosi járatok. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat vagy a H5-ös hívet ajánlják. Hétfőtől kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A jegyárusítás hétfőn 10 órakor kezdődik a meccs1.mls.hu internetes oldalon, az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.
4: Csak és

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. Kitüntette az Országos Mentőszolgálat dr. Dubócki Zsoltot, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosát, írja a Magyar Nemzet. A főorvos április 26-án légimentőként teljesített szolgálatot, amikor Szigetújfaluba riasztották egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett férfihez. A sérültnél rövid időn belül keringés megállás alakult ki, ezért az orvos a helyszínen a nyílt utcán döntött az azonnali beavatkozás mellett. Steril műtő és modern kórházi háttérnél nyitotta meg a férfi mellkasát, majd 7 perc alatt összevarta a sérült dobogó szívet. A beteget sikerült stabilizálni a további ellátáshoz. Az Országos Mentőszolgálata főorvos helytállását a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozatával ismerte el. Érvénytelenítették a Tungsram újpesti épület együttesére kiírt pályázatot, írja az ittlakunk.hu. A Tungsram Operations Kft. Felszámolója korábban több mint 10 milliárd forintért hirdette meg a nagymúltú cég újpesti fényforrás gyárát és a hozzá kapcsolódó ingatlanokat. A csomagban az üzem mellett ipartelep, magánút és sportcsarnok is szerepelt. A licit márciusban zajlott az elektronikus értékesítési rendszerben, a legmagasabb ajánlat pedig közel 12 milliárd forint volt. A korábban eredményesnek ítélt pályázatot azonban utólag érvénytelenítették. Az indoklás szerint az eljárás nem felelt meg az előírt rendnek, illetve sérült a titkosítás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.

0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rist, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is én mesélem el a történetemet. Az előző órában ott hagytam abba, hogy milyenek voltak a dicsőítő próbáink nekünk. Tehát összejöttünk, és elkezdtünk mondjuk egy új szövetségi levelet, amit Pál írt, mondjuk a korintusiakhoz írt levelet, és azt fejezetre, versről versre szétbontottuk, ugye elolvastuk, és mindenki elmesélte, hogy a személyes életében mi az üzenet számára, a dicsőítő csapatnak mit szólt, mint egységes csapat, és aztán imádkoztunk, és utána kezdődött el a gyakorlati része a próbának, hogy tényleg elkezdtünk énekelni és zeneileg gyakorolni. És nagyon áldott alkalmak voltak, nagyon, nagyon jó dicsőítő dalokat énekeltünk, nagyon jól összeraktuk a csapattal, tehát egy nagyon minőségi zene szólt, és fantasztikus volt az az időszak az életemben, nagyon szerettem dicsőíteni hétről hétre ott akkor a dicsőítő csapattal, és a budapesti központi gyülekezetbe is vasárnap esténként néha-néha a mi csapatunk vezette a dicsőítést itt Budapesten. Fantasztikus élmény volt ez, és Isten valóban elhívott erre a szolgálatra, amit csinálnom kell. Továbbra is, azóta is vasárnaponként dicsőítettem a gyülekezetbe, idősek otthonában, az ifjúsági alkalmon, evangelizációs helyeken, és mindig megkaptam az idősebb emberektől azt, hogy addig szolgáljam az Istent, amíg van rá időm, mert hogy egyedülálló vagyok, és hogyha lesz feleségem, lesz család, munka, akkor kevesebb időm lesz a szolgálatba. Én ekkor abban az időben ezt nem értettem meg, de elfogadtam tőlük, és komolyan is vettem, mert úgy nézett ki egy hetem, hogy hétfőn elmentem egy idősek otthonába, suli után a pásztorral, ott dicsőítettem, ő tanított, kedden elmentünk egy másik idősek otthonába, szerdán dicsőítőpróbát tartottunk úgy, ahogy elmeséltem nektek, aztán csütörtökön imaóra volt a gyülekezetbe, ott is én vezettem a dicsőítést, részt vettem az imaórán. Pénteken ifjúsági alkalom volt, ahol már mi szolgáltunk, ott az édes testvérem tanított, én vezettem a dicsőítést, gyermekotthonból is hoztunk ki gyermekeket oda erre az alkalomra, aztán vittük őket vissza az intézetbe, és szolgáltunk feléjük, és igyekeztünk nekik bibliai tanításokat átadni, hogy ne azt kövessék, ami a világban van, nem attól lesznek vagányak és menők, amit mutat ez a világ, hanem keresztényként is lehet valaki vagány, vagy öltözködhet jól, és Jézus szereti őket nagyon. Szombaton pedig egy roma gyülekezetnek segítettem a szolgálatát, és vasárnap ugye délelőtt Esztergomban vezettem dicsőítést a gyülekezetbe az istentiszteleten, és délután pedig, mint említettem, a budapesti vasárnap estén vettem részt a szolgálatban. Tehát 7-ből 7 napot szolgáltam, 7-ből 7 nap volt az, hogy kivettem a gyülekezeti életben a részemet, és azt követően pedig nyilván észrevettem most, hogy igen, amióta munka van, amióta család van, természetesen hála a jó Istennek, hogy megnősültem, Isten adott nekem egy jó feleséget, de tényleg valóban hátrább szorult a szolgálat, mert mindig azt tanultam, hogy az első a család, azt követően a szolgálat. Tehát nyilvánvalóan első, legelső az életedben az Isten, azt követően a családod kell, hogy legyen, és utána jön a szolgálat. Ezt a fontossági sorrendet megtanultam, és be is tartottam, úgyhogy most egy ilyen időszakban tartok az életemben, hogy most a családom az első, hamarosan jön a kisbabám, amit sok év után elmesélhetek nektek, mert ez is egy bizonság, hogy már orvosokhoz akartunk fordulni olyan szinten, hogy legyen valami beavatkozás, hogy babánk legyen, és Isten akkor természetes úton megadta nekünk, megáldott bennünket. A feleségem mondta is, hogy ő nem szeretne menni ilyen orvosi beavatkozásokra, mert neki Isten adni fog természetes úton, és az ő hite szerint történt, mert Isten megadta nekünk, és a gyermek az Isten ajándéka. Nagyon hálás vagyok neki, és nagy bizonság az életemben, hogy hamarosan megszületik, és most ebben az időszakban vagyok, de természetesen szolgálok a gyülekezetbe, vezetek dicsőítést, és néha, hogyha az idősek otthonába el tudok menni, akkor ott is vezetem a dicsőítést, és hamarosan meghallgathatjátok ti is, hogy mi is ez a dicsőítés, ugyanis most egy szép dicsőítő dal fog szólni, de én is fogok itt élőben zenélni most a Rádió Digben, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.

0: Rájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán én meséltem el nektek röviden eddig azt, hogy hogy kezdtem el dicsőíteni, és most pedig szeretnék is veletek együtt dicsőíteni, úgyhogy kérlek, hogy töltsétek velem ezt az időt áhítattal, mondjátok magatokban ezeket a szövegeket, legyünk nyitottak Istenre, és nézzétek meg, hogy milyen ez a dicsőítő dal élőben itt a 100.3 Rádió Dikken.

Jézus Krisztus meghalt értünk, és az elegendő áldozat volt a mi bűneink bocsánatára. És hogyha ebben hiszünk, akkor örök életünk van. És ezért bátran énekelhetjük, hogy övé minden álmunk, az életünk.

Nagyon szépen köszönöm nektek azt, hogy meghallgattátok ezeket a dicsőítő dalokat tőlem. A következő szegmensben hallgatóktól fogunk meghallgatni történeteket, hiszen életek változnak meg itt a műsorban is, és engedjétek meg most, hogy imádkozzak egyet. És aztán meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt. Drága Istenem, köszönöm neked ezt a rádió műsort, köszönöm, hogy a részese lehetek. Kérlek téged, hogy áld meg azt, aki most hallgatja ezt. Te, aki ott ülsz most a helyeden, hagyd mondjak rád egy áldást. Drága mennyei atyám, áld meg őt, hogy bővölködjön, áld meg az anyagi forrását, a jövedelmét, Uram. Vedd el a nehézségeit, Uram. Vedd el a betegségeit, Uram. Adj neki jó egészséget. Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönöm, hogy velem tartottál. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és aztán azokkal a történeteket

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és most eljutottunk odáig, hogy nagyon szép üzenetet kaptam, és már felkonferáltam ezt számotokra, hogy most a ti történeteiteket mesélem el, ugyanis kaptam egy János nevű embertől egy bizonságot, aki egy ilyen történet elmesélés szerint leírja az ő bizonságát. Nagyon tanulságos és nagyon szép történet, úgyhogy mindenféleképpen szeretném megosztani veletek, mert rám nagy hatással volt, amikor megkaptam ezt az üzenetet. Valamikor régen, nem is olyan messze innen, egy apró cigánytelep szélén, ahol a földút inkább sártenger volt, mint közlekedésre való út, élt egy férfit, aki Jánosnak hívtak. A ház, ahol lakott, inkább vaskó volt. A tetőt fóliával fették be. Az ajtót egy kötél tartotta zárva. De ez nem volt különös. Ott mindenki így élt. János már gyermekkorában megtanulta, mit jelent nélkülözni. Öten voltak testvérek, egy szobában aludtak mind. Az anyjuk a faluból hordta haza a mosnivalót, hogy legyen miből kenyeret venni. Az apjuk gyakran eltűnt, és ha jött, akkor is csak ordítva részeg hanggal. De János nem volt rossz gyerek. Mindig figyelte a felnőtteket, próbált segíteni az anyjának. Talán már akkor volt benne valami, ami máshoz nem hasonlítható, valami vágy, hogy több legyen az élet. Nem pénz, nem kocsi, nem arany, csak békesség. De az ilyen helyeken a békesség ritka madár. Már 13 évesen részt vett a telep első komolyabb balhéjában. Néhány fiúval beszóltak nekik, a faluban a skinheadek. Követ hajítottak, visszaszóltak, dulakodás lett belőle. És attól a naptól kezdve mély lett az árok. Mi cigányok vagyunk, ők magyarok. Ők gyűlölnek minket, mi gyűlöljük őket. Ez volt a szabály. És János is ezzel nőtt fel. Az iskolában senki nem figyelt rájuk. Ha bejöttek, már örülünk, mondta a tanító. János viszont szeretett volna olvasni. Volt egy tankönyv, amit különösen szeretett. Az volt ráírva történelem. A múlt érdekelte, és sokszor elgondolkodott, miért van, hogy mindig minket üldöznek. Miért van, hogy nem lehet csak úgy normálisan élni. Az évek teltek, a telepen a gyerekekből felnőttek lettek. A felnőttekből rokkantak. János 19 éves korában már dolgozni járt, segédmunkára hívták, ha kellett ásni, ha kellett bontani. Nem volt állandó munka, de ő ment, dolgozott becsülettel. Egy napon, amikor egy bontáson volt, kapott egy új kollégát. Egy idős, csendes férfi volt, akit mindenki csak Laci bácsinak hívott. Laci nem cigány volt, de nem is nézte le őket. Sőt, Laci egy nap azt mondta Jánosnak: te Jani, tudtad, hogy Jézus téged is szeret? János csak felnevetett. Ne viccelj, Laci bá, nézd már rám, egy ilyen mocskos cigányt, kit érdekel Isten? De Laci nem nevetett. Komolyan nézett rá. Téged érdekel Isten, mert hidd el, nem az számít, honnan jössz, hanem az, hogy hová indulsz. Ez a mondat beleszúródott János szívébe. Este, mikor hazament, lefekvés előtt csak ült az ágyon, nézte a mennyezetet, hallgatta, ahogy az eső kopog a fólia tetőn, és megkérdezte magától: tényleg érdekel valakit az életem? A következő napokon is beszélgettek Lacival. Egy alkalommal Laci adott neki egy kis új szövetséget. Olvasd el, ha más nem, csak János evangéliumát. Otthon sokáig csak nézegette, aztán egyszer csak fellapozta, és az első mondat, amit elolvasott, ez volt: A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ez János 1:5. Ez a mondat úgy ütött belé, mintha villámcsapás lenne. Én vagyok a sötétség, kérdezte magától. Ez így kezdődött az uta. János azon az estén nem aludt. Ott ült, rozoga ágy szélén, a gyertyafény pislákolt, és ő újra meg újra elolvasta azt az egy sort. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Valami belül elindult. Nem értette, mi ez. Nem tudta megnevezni. De érezte, hogy amit eddig magáról gondolt, hogy ő senki, hogy őt úgyse szereti senki, hogy ő csak egy nyomorult cigány, akinek úgyis mindegy, az hazugság lehetett. Mert ha van egy Isten, aki szeret, akkor az azt jelenti, hogy nem vagyok elveszve. Napokkal később a telep szélén egyedül állt, nézte az eget, és megszólalt. Halk volt az a hang, tétova, de őszinte. Isten, ha tényleg vagy, tényleg figyelsz rám, akkor kérlek, mutasd meg, hogy szeretsz. A válasz nem jött azonnal, de dörült az ég. Nem jelent meg angyal. De valami történt, valami láthatatlan, mintha egy kő gördült volna le a szívéről. Olyan könnyű lett, hogy sírnia kellett. Ez volt az első imája. Ettől kezdve minden nap olvasta az Újszövetséget, aztán kérdezett Laci bácsitól a munkába útközben. Hétről hétre úgy beszélgettek, mint apa és fia. Laci egyszer ezt mondta neki. János, el kell jönnöd egy kis imaközösségbe. Nem kell semmit csinálni, csak hallgatni. Ott van a faluban a református parókia mellett, csütörtök esténként. János hezitált. A cigánytelepen nem volt divat templomba járni. Ott lenéznek minket. De valami hajtotta. Elment. Akkor még csak néhányan voltak ott. Magyarok, idősek, egy lelkész, egy asszony, egy öreg bácsi, meg egy fiatal nő, aki zongorán játszott és énekelt. Nincs más név, mely üdvözít, csak Jézus neve. János nem értette, mi történik vele, csak érezte, hogy a könnyei folynak. A lelkész beszélt Jézusról, a bűnről, a keresztről, a megbocsátásról. És ekkor János megértette. Az élete eddig olyan volt, mint egy ház, mit sárból építettek, és most Isten egy új alapot akar adni neki. Aznap este letérdelt a kunyhóba, és imádkozott. Hosszabban, mint valaha. Megvallotta a ragját, a gyűlöletét, a keserűségét. Azt mondta, Jézus, ha tényleg meghaltál értem, akkor az én életem a tiéd. Tedd, amit akarsz. Egy héttel később, vasárnap újra elment, és imaközösségbe, és újra elment. Az emberek a telepen észrevették. Már nem járt a kocsmai balhékba. Már nem állt meg kiabálni, ha szidalmazták őket a falusiak. Már mosolygott, már kezet nyújtott, már megköszönte az apróságokat is. Mi van veled, Jani? Kérdezte az unokatestvére. Megtaláltam a békességet, mondta János. Vagyis nem én találtam meg, hanem a békesség talált meg engem. Elkezdett Bibliát olvasni a testvéreinek is. Egyik este, miután elment a villany, már sokszor nem volt áram, gyertyafény mellett felolvasta a hegyi beszédből, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket. A bátya felkiáltott, hát ez hülyeség, hogy szeressem azt, aki gyűlöl. Nem tudod megtenni magadtól, felelte János. De ha Krisztus benned él, akkor már nem te vagy, aki szeret, hanem ő szeret általad. Valami elindult a családban. A kicsik figyeltek, az anyjuk sírva hallgatta. A nagyobbak még cinikusabbak voltak, de nem nevettek már. Egyik este a legidősebb nővér, Eszti, ezt mondta. Jani, olvasd még, jó hallgatni, hogy beszélsz. János nem volt sem pásztor, sem prédikátor. Nem járt teológiára, és Bibliából sem tudta az összes részt pontosan idézni. De volt valami, ami sokkal fontosabb, ismerte Jézust. És Jézus ismerte őt. Miután kultúrházba rendszeressé váltak az imaestek, az emberek elkezdték hívni máshova is. János, gyere el hozzánk, meséld el, mi történt. Szólt a kérés egy másik telepről 20 kilométerre. Aztán még egy faluból, aztán egy város peremén lévő cigánsorról. És János ment, nem nagy szavakkal, nem felemelt kézzel, hanem szívből, egy Bibliával a kezében, és megtört élete történetével. Nekem Isten nem csak vallás, mondta mindig. Ő a barátom. Az, aki kihúzott a sárból, és aki a szívembe tette a békességet. Az emberek sírtak, miközben hallgatták, mert sokuknak nem volt semmi más reményük. Egyik este a felesége megkérdezte, János, nem fáradtál még el? Dehogy nem, felelte mosolyogva. De ha az Úr engem hív, nem mondhatok nemet. Így ment hetekig, aztán hónapokig. A kis kunyhóban, ahol elindult, minden már szinte soha nem voltak egyedül. Mindig jött valaki tanácsért, imáért, reményért. Az egyik legnagyobb csoda az volt, amikor a telep legkeményebb embere, Bicska Pali, aki korábban veréseket, verekedéseket, bicskázásokat vitt véghez, egyszer csak megjelent az ima alkalmon. Az emberek némán figyelték, félve, de Pali csak annyit mondott. János, ha Isten téged meg tudott változtatni, akkor talán velem is tud valamit kezdeni. Térdre borult, sírt és imádkozott, mint egy gyerek. Aztán egy héttel később ott volt a háznál, seprűvel a kezébe, és takarította a kultúrház udvarát, aki régen rombolt, most épített. Ez a történet nem ért véget, mert ahol Isten elkezdi a munkáját, ott nincs pont, csak vesszők. János még mindig járja a falvakat, mert nem egyedül. Mögötte emberek, cigányok, magyarok voltak, bűnözők voltak, skinheadek, fiatalok, idősek, együtt, békében, szeretetben, hitben. És minden alkalommal, amikor János mikrofon elé lép, csak azt mondja, a testvéreim, a legnagyobb csoda nem az, hogy megváltozott a falu, hanem az, hogy Isten bennem kezdte el. Csodálatos történet, remélem számotokra is bátorító volt, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, trajó. Szia!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Elindult a Katolikus Caritas Vára Nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Folyamatosan csökken a befektetési célú lakásvásárlások aránya Budapesten, közölte a Dunahaus. A vevők mindössze 23%-a vásárolt befektetésre áprilisban, ami egy év alatt 20%-pontos visszaesést jelent. A változás fő oka az Otthonstart program, amely az első lakásvásárlók arányát 38%-ra emelte. A befektetők visszahúzódása azonban nem hozott árcsökkenést. A budapesti négyzetméter árak 1,3 millió forint körül stabilizálódtak, a budai téglalakásoknál pedig közel 1,5 millió forintig emelkedtek. A szakértők szerint rövid távon nem várható a befektetők visszatérése. Ma és holnap jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az Esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szabi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK. Közlekedési hírek.
4: Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Ma estig a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 16 óráig a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja felújítás miatt. Időszakosan és szakaszosan lezárják

0: verseny miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma 13 óráig a Diósárok Béla, Király út, Istenhegyi út, Költő utca, Diana utca, Karthauzi utca, Agancs út, útvonalon, futó és kerékpár verseny miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
0: Kellemes májusi idő, élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre számíthatunk a térségben, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: adni kellett.
1: Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalmon. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a

0: Rádiódik.
1: Szóval akkor hallgató az még belefér, ami zavarba hoz bennünket, de akkor inkább ezek a populális, a bulis dalok fognak szólni tőled.
2: Így van, persze, inkább táncoljanak, érezzék azt, amit énekelek, értsék.
1: Többnyire miről szólnak a dalok? Szerelmes történetekről van szó?
2: Igen, a legtöbb az szerelmes. Igen, a legtöbb az igen szerelmes.
1: Őszintén azért, mert ez a világ áll közel hozzátok, vagy mert ezt tudják befogadni az emberek? Mert ez tény, hogy a szerelmes zenék a legnagyobb slágerek.
2: Ezt még nem tudtam eldönteni, mert általában mindegyik dal a szerelemről szól. Ez ugyanúgy a török zenék, a román zenék, az olasz zenék erről szólnak, nem a pénzről, meg a hatalomról, hanem ez már megszokás, de úgy gondoljuk, hogy ez áll közel hozzánk.
1: Akkor te is egy önmagában egy romantikus srác vagy.
2: Így van, mondhatjuk így is.
1: Mik a hosszú távú terveid a zenével kapcsolatosan? Tehát jelenleg itt a rádióban hallgathatunk téged, meg különböző platformokon meghallgathatjuk a zenédet, de nem nagyon látunk téged, általában egy képpel vannak fönt a dalaid eddig. Láthatunk-e téged mozgásban, lesz-e videóklip?
2: Igazából tervezzük is, hogy

0: Most két héten belül leforgatjuk az első videóklipemet, és ezt a dalt nagyon is megválogattuk, erre nagyon felkészültünk. Nyáron szerettük még ezt volna leforgatni, de ezt úgy éreztük, hogy ez most ért be igazából. De igen, hamarosan jön a videóklipünk.
1: El lehet árulni, hogy miről fog szólni?
0: Hát most ez különlegesen...
1: Titok a maga a forgatók?
0: Nem titok, annyit el tudok árulni, hogy az irigyekről fog szólni, pénzről, lesz benne egy kicsi szerelem és hatalom. Tehát ebben minden benne lesz, maga az élet, szerelem, minden.
1: Mint egy igazi török sorozat.
0: Így van.
1: Na hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok hozzá, és remélem, hogy amikor ki fog jönni ez a dal, akkor is tudunk veled majd készíteni egy interjút ezzel kapcsolatosan. Egyébként pedig az életben van más foglalkozásod, vagy csak a zenével szeretnél foglalkozni, ebből megélni?
0: Szeretek több talpon állni. Úgy gondolom, minden férfi több talpon áll. Szeretnék ugyanúgy a zenéből is keresni, szeretnék megfelelni a nézőimnek is. Egyébként foglalkozom építőiparral, foglalkozom cikkekkel, igazából ennyi.
1: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog, amikor az ember több talpon áll, de én szerintem, ahogy kiveszem a szavaidval és a drát nézek, azok tényleg munkák, viszont ez egy igazi hobbi, ez egy szerelmes dolog, hogy te imádod a zenét, és ezt szereted csinálni.
0: Hát igazából a zene az az életem, ha nem lenne, az olyan lenne, mintha kivágnának egy darabot a szívemből, mert nélkülen nem tudok élni. Az Isten adta ezt az adottságot, ez benne van az életemben, nélkül nem élek. Mindenkinek sok örömöt, boldogságot és szerencsét kívánok az életbe, hosszú életet. Iratkozzatok fel a Don Studio csatornájára, hogy tudjátok követni a következő dalaimat. Isten hatalmas áldását kívánom minden egyes emberre.
1: Nagyon szépen köszönjük neked, téged is áldjon meg a jó Isten. Remélem, hogy mi hamarabb kész lesz ez a videoklip, és várunk téged a stúdióban továbbiakban is.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Hatalmas lágerekkel, közte pedig igyekszem. 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb dolgokkal jönni számotokra. És a mai nap folyamán itt van velem egy csodálatos vendég, hiszen Santino in the house, budafoki Santino a vendégem, köszöntelek téged.
3: Sziasztok, Isten áldjon mindenkit.
2: Santino, egy csomó mindent hallhattunk rólad, az imént Samu mesélte, hogy írod neki a dalokat, de én úgy tudom, hogy nem csak Samuval dolgozol együtt. Hány embernek írtál dalokat, és mi inspirál téged, hogy te segíts a tehetségeknek?
3: Köszönöm kérdésed, Armando. Igazából nem szoktam számolni, de mondhatom, hogy a magyar cigány zenei világnak a 80%-ának én írom a dalait, amit igazából elsősorban Istennek köszönök, hogy megadta nekem ezt a lehetőséget, és nem utolsó sorban a Leónak, az öcsémnek, mert ha ő nincs, akkor én ezt az egész dolgot nem kezdem el, és illetve a drága édes komám, az Alex Studio, ő volt az, aki biztatott erre, hogy nyissak egy stúdiót, és kezdjem el. És így minden egy helyen megvan. Dalszöveg, hangszerelés, stúdió, minden, amit szeretnél.
2: Hála a jó Istennek! Hogy szoktál kiegyezni az emberekkel? Hogy írod meg nekik a dalokat? Te dobsz föl témát, ők mondják meg, hogy miről szóljon, vagy már csak egy kézdalt adsz nekik?
3: Nem, ez változó, mert van, amikor ők egy kész dallammal érkeznek hoznám, amire én szöveget kell ugye biztosítsak, de valamikor én csinálom a szöveget is, és a dallamot is. Nyilván ez árban különbözik, de mindig, hál' Istennek, eddig még nem volt panasz a dalaimra.
2: Azt mondtad, hogy a 80%-ának írtál már dalt. Volt olyan, akivel különösen gördülékenyen és könnyen ment a munka, hogy szinte elsőre majdnem mindent felvettetek?
3: Igen, igazából, mint említette a Samu, ő az egyik, akivel tényleg nagyon gördülékenyen megy, illetve akinek írom a dalait, például most csak mondok egy párat, a Lakatos Gusztika, Gabi, Dadó Kincsó, és sorolhatnám, Rokko. Igazából, hál' Istennek, mindig fennakadás nélkül mennek a dolgok. Nem tudom, ez amúgy nekem, igazából néha én is csodálkozom magamon, mert azt gondolom, hogy már nem tudok újat mutatni, de valahogy mindig sikerül kihozni a kockát.
2: Hála Istennek!

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban, de kérlek, meséld el, hogy mik a jövőbeli terveid neked.
2: Mármint
1: zeneileg, zenészként. A stúdiósként.
2: Ja, hát igazából várok mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel, mindenkinek a rendelkezésére állok non-stop. Aki szeretne vadonatúj dalt vagy dalszöveget, keressetek bizalommal és iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek, mindenkit Isten áldjon meg, és igazából a zene az mindenre jó, gyerekek. A zene az gyógyít is, ha szomorú vagy akkor is jó, ha boldog vagy akkor is jó, és én őszintén kimondom országvilág előtt, hogy még egy ilyen rádiós, mint az Armando, a földön nincs.
1: Köszönöm szépen, az Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok sikert kívánok Samuval, és a továbbiakban is minden előadóval. Köszönöm, hogy itt voltál a mai nap folyamán.
2: Én köszönöm a lehetőséget, Isten áldjon mindenkit. Szasztöbb.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Kitüntette az Országos Mentőszolgálat dr. Dubócki Zsoltot, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosát, írja a Magyar Nemzet. A főorvos április 26-án légimentőként teljesített szolgálatot, amikor Szigetújfaluba riasztották egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett férfihez. A sérültnél rövid időn belül keringés megállás alakult ki, ezért az orvos a helyszínen a nyílt utcán döntött az azonnali beavatkozás mellett. Steril műtő és modern kórházi háttér nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, majd 7 perc alatt összevarta a sérült dobogó szívet. A beteget sikerült stabilizálni a további ellátáshoz. Az Országos Mentőszolgálata a főorvos helytállását a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozatával ismerte el. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a Vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársáv alakíthassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszvilágítással együtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Közlekedési hírek.
4: Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Ma estig a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 16 óráig a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja felújítás miatt. Időszakosan és szakaszosan lezárják

0: verseny miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma 13 óráig a Diósárok Béla, Király út, Istenhegyi út, Költő utca, Diana utca, Karthauzi utca, Agancs út útvonalon futó és kerékpár verseny miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
0: Kellemes májusi idő, élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre számíthatunk a térségben, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: be.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
2: Szóval akkor hallgató az még belefér, ami zavarba hoz bennünket, de akkor inkább ezek a populáris, a bulis dalok fognak szólni tőled.
3: Így van, persze, inkább táncoljanak, érezzék azt, amit énekelek, értsék.
2: Többnyire miről szólnak a dalok? Szerelmes történetekről van szó?
3: Igen, a legtöbb az szerelmes.
2: Őszintén azért, mert ez a világ áll közel hozzátok, vagy mert ezt tudják befogadni az emberek? Mert ez tény, hogy a szerelmes zenék a legnagyobb slágerek.
3: Ezt még nem tudtam eldönteni, mert általában mindegyik dal a szerelemről szól. Ez ugyanúgy a török zenék, a román zenék, az olasz zenék erről szólnak, nem a pénzről, meg a hatalomról, hanem ez már megszokás, de úgy gondoljuk, hogy ez áll közel hozzánk.
2: Akkor te is egy önmagában egy romantikus srác vagy.
3: Így van, mondhatjuk így is.
2: Mik a hosszú távú terveid a zenével kapcsolatosan? Tehát jelenleg itt a rádióban hallgathatunk téged, meg különböző platformokon meghallgathatjuk a zenédet, de nem nagyon látunk téged, általában egy képpel vannak fönt a dalaid eddig. Láthatunk-e téged mozgásban, lesz-e videóklip?
3: Igazából tervezzük is, hogy most 2 héten belül leforgatjuk az első videóklipemet, és ezt a dalt nagyon is megválogattuk, erre nagyon felkészültünk. Nyáron szerettük még ezt volna leforgatni, de ezt úgy éreztük, hogy ez most ért be igazából. De igen, hamarosan jön a videóklipünk.
2: El lehet árulni, hogy miről fog szólni?
3: Hát most ez különlegesen...
2: Vagy titok a maga a forgatók?
3: Nem titok, annyit el tudok árulni, hogy az irigyekről fog szólni, pénzről, lesz benne egy kicsi szerelem, és hatalom. Tehát ebben minden benne lesz, maga az élet, szerelem, minden.
2: Mint egy igazi török sorozat.
3: Így van.
2: Na hát, nagyon-nagyon sok sikert kívánok hozzá, és remélem, hogy amikor ki fog jönni ez a dal, akkor is tudunk veled majd készíteni egy interjút ezzel kapcsolatosan. Egyébként pedig az életben

0: Van más foglalkozásod, vagy csak a zenével szeretnél foglalkozni, ebből megélni?
1: Szeretek több talpon állni. Úgy gondolom, minden férfi több talpon áll. Szeretnék igen, ugyanúgy a zenéből is keresni. Szeretnék megfelelni a nézőimnek is. Egyébként foglalkozom építőiparral, foglalkozom cikkekkel, igazából ennyi.
0: Ez egy nagyon csodálatos dolog, amikor az ember több talpon áll, de én szerintem, ahogy kiveszem a szavaidból és a drát nézek, azok tényleg munkák, viszont ez egy igazi hobbi, ez egy szerelmes dolog, hogy te imádod a zenét, és ezt szereted csinálni.
1: Hát igazából a zene az az életem, ha nem lenne, az olyan lenne, mint ha kivágnának egy darabot a szívemből, mert nélküle nem tudok élni. Az Isten adta ezt az adottságot, ez benne van az életemben, nélkül nem élek. Mindenkinek sok örömöt, boldogságot és szerencsét kívánok az életbe, hosszú életet. Iratkozzatok fel a Don Studio csatornájára, hogy tudjátok követni a következő dalaimat. Isten hatalmas áldását kívánom minden egyes emberre.
0: Nagyon szépen köszönjük neked, téged is áldjon meg a jó Isten. Remélem, hogy mi hamarabb kész lesz ez a videoklip, és várunk téged a stúdióban továbbiakban is. Sok

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Hatalmas lágerekkel, közte pedig igyekszem. 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb dolgokkal jönni számotokra. És a mai nap folyamán itt van velem egy csodálatos vendég, hiszen Santino in the house, budafoki Santino a vendégem, köszöntelek téged.
2: Sziasztok, Isten áldjon mindenkit.
1: Santino, egy csomó mindent hallhattunk rólad, az imént Samu mesélte, hogy hogy írod neki a dalokat, de én úgy tudom, hogy nem csak Samuval dolgozol együtt. Hány embernek írtál dalokat, és mi inspirál téged, hogy te segíts a tehetségeknek?
2: Köszönöm kérdésed, Armando, igazából nem szoktam számolni, de mondhatom, hogy a magyar cigány zenei világnak a 80%-ának én írom a dalait, amit igazából elsősorban Istennek köszönök, hogy megadta nekem ezt a lehetőséget, és nem utolsó sorban a Leónak, az öcsémnek, mert ha ő nincs, akkor én ezt az egész dolgot nem kezdem el, és illetve a drága édes komám, az Alex Stúdió, ő volt az, aki biztatott erre, hogy nyissak egy stúdiót, és kezdjem el. És így minden egy helyen megvan. Dalszöveg, hangszerelés, stúdió, minden, amit szeretnél.
1: Hála a jó Istennek! Hogy szoktál kiegyezni az emberekkel? Hogy írod meg nekik a dalokat? Te dobsz föl témát, ők mondják meg, hogy miről szóljon, vagy már csak egy kézdalt adsz nekik?
2: Nem, ez változó, mert van, amikor ők egy kész dallammal érkeznek hoznám, amire én szöveget kell ugye biztosítsak, de valamikor én csinálom a szöveget is, és a dallamot is. Nyilván ez árban különbözik, de mindig, hál' Istennek, eddig még nem volt panasz a dalaimra.
1: Azt mondtad, hogy 80%-ának írtál már dalt, volt olyan, akivel különösen gördülékenyen és könnyen ment a munka, hogy szinte elsőre majdnem mindent felvettetek?
2: Igen, igazából, mint említette a Samu, ő az egyik, akivel tényleg nagyon gördülékenyen megy, illetve akinek írom a dalait, például most csak mondok egy párat, a Lakatos Gusztika, Gabi, Dadó Kincsó, és sorolhatnám, Rokko. Igazából, hál' Istennek, mindig fennakadás nélkül mennek a dolgok. Nem tudom, ez amúgy nekem, igazából néha én is csodálkozom magamon, mert azt gondolom, hogy már nem tudok újat mutatni, de valahogy mindig sikerül kihozni a kockát.
1: Hála Istennek!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Jó estét, jó estét!

0: Budapesten.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
2: Nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban, de kérlek, meséld el, hogy mik a jövőbeli terveid neked.
3: Mármint zenész.
2: Zeneileg, zenészként. A stúdiósként.
3: Ja, hát igazából várok mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel, mindenkinek a rendelkezésére állok non-stop. Aki szeretne vadonatúj dalt vagy dalszöveget, keressetek bizalommal és iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek, mindenkit Isten áldjon meg, és igazából a zene az mindenre jó, gyerekek. A zene az gyógyít is, ha szomorú vagy, akkor is jó, ha boldog vagy, akkor is jó, és én őszintén kimondom országvilág előtt, hogy még egy ilyen rádiós, mint az Armando, a földön nincs.
2: Köszönöm szépen, az Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok sikert kívánok Samuval, és a továbbiakban is minden előadóval. Köszönöm, hogy itt voltál a mai nap folyamán.
3: Én köszönöm a lehetőséget, Isten áldjon mindenkit. Szasztöbak tárlita venszogod, izsére.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rist, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrát cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

szekrén. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

0: soha meg ne csaj. Recce fice haj, lele lesz a taj. Engem a rózsám, soha meg ne csaj.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

de elmentem én az erdőbe bátvágni. Utánam jött feleségem bajoszni, de elmentem én az erdőbe bátvágni. De utánam jött feleségem bajoszni.

Budapestén egy csaj prepár, ezt nem prepáró. Már a mérel famos, ezt nem prepáró. Budapestén egy csaj prepár, ezt nem prepáró. De már a mérel famos, ezt nem prepáró. De cingyomra kell olókat, olókat. A kájda mélye szakorát, szakorát. Hey, Budapestén egy csaj prepár, ezt nem prepáró. De már a mérel famos, ezt nem prepáró. De cingyomra kell olókat, olókat. A kájda mélye szakorát, szakorát.

mamá.

cigány. Kávéházi zenék csak a Rádiódikben.

és el.

az legyen, ne hagyjatok hát egy-két marék szalmát, ne hagyj tegyem hadcsoró fejemet rá, ne hagyjatok hát egy-két marék szalmát, ne hagyj tegyem hadcsoró fejemet rá, ne jó, hogy tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a tél a

műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a Rádió Digben.

0: Ez volt a Húsdrácigány.
1: Holnap délben ismét jelentkezünk.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MTI-vel a mentők napi alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Ónód és Bugyi mellett kétszer Dunaharaszti ad otthont a magyar jetski bajnokság idei állomásainak. A Magyar Szövetség szombati sajtóközleménye szerint minden eddiginél szélesebb nemzetközi nyitással rajtol az idény, ami azt jelenti, hogy a külföldi versenyzők előtt is szélesre tárják a kapukat. Az idei versenynaptár nem csak a rutinos pilótáknak tartogat lehetőségeket, hanem azoknak is, akik most kóstolnának bele először a jetski világába. A nyári sportág csúcspontja ezúttal a Győr-Győrzámolyban július 17-e és 19-e között sorra kerülő Európa-bajnoki futam lesz.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Kellemes májusi idő élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre ébredtünk a térségben, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél, mindezek ellenére azonban délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: Ma szombaton jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani sportesemények és egyéb rendezvények miatt. Például a Puskás Aréna környékénél labdarúgó mérkőzés miatt délutántól kell korlátozásokra készülni a stadion környezetében. Számos járat útvonalabb módosul egyébként egészen a 6.-7. kerületben. Kossuth Lajos térnél rendezvény miatt változik a közlekedés a tér környékén, érintve a belvárosi vonalakat is. Ezen kívül a 37A villamos nem közlekedik a Hidegkuti Nándor stadion és a Blaha Lujza tér Népszínház utca között, a 36-93-93A buszok pedig Pest-Lőrinc felé terelt útvonalon járnak a Kossuth-Lajos utca és a Lakatos út között. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép májusi hétvégét kívánok mindenkinek. Én Patai Anna vagyok, és remélem, hogy minden szuper veletek. Bízom abban, hogy jól telt az egész hét, és ez a hétvége pedig ezt megkoronázza. A múlt hetet képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon jól töltöttük, családdal töltöttük a hosszú hétvégét, és ahogy akkor is beszéltem nektek, az anyák napját is megünnepeltük, tehát számomra egy nagyon-nagyon fontos hétvége volt, és nagyon jól éreztem magam. Remélem, hogy ti ugyanilyen élményekkel gazdagodhatok múlt héten. Miért is beszélek a múlt hét hétvégéről? Hát, mert bizony ilyenkor tudunk egymással beszélgetni kicsit. Indítsuk el az órát, aztán pedig jövök is hozzátok vissza.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió Dix.
1: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Patai Anna vagyok, és azonnal jönnek a közlekedési hírek, na meg persze az időjárást is csekkoljuk, szóval érdemes lesz velem tartani.
0: Időjárás.
1: Kellemes májusi idő élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre ébredtünk a térségben, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél, mindezek ellenére azonban délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Ma szombaton jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani, sportesemények és egyéb rendezvények miatt. Például a Puskás Aréna környékénél labdarúgó mérkőzés miatt délutántól kell korlátozásokra készülni a stadion környezetében. Számos járat útvonalabb módosul egyébként egészen a 6. 7. kerületben. Kossuth Lajos térnél rendezvény miatt változik a közlekedés, a tér környékén érintve a belvárosi vonalakat is. Ezen kívül a 37A villamos nem közlekedik a Hidegkuti Nándor stadion és a Blahalujza tér Népszínház utca között, a 36-93-93A buszok pedig Pest-Lőrinc felé terelt útvonalon járnak a Kossuth Lajos utca és a Lakatos út között. Balesetmentes közlekedést.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dick.
1: Perceg.

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátum. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Kellemes májusi idő élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre ébredtünk a térségben, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél, mindezek ellenére azonban délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Ma szombaton jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani, sportesemények és egyéb rendezvények miatt. Például a Puskás Aréna környékénél labdarúgó mérkőzés miatt délutántól kell korlátozásokra készülni a stadion környezetében. Számos járat útvonalabb módosul egyébként egészen a 6., 7. kerületben. Kossuth Lajos térnél rendezvény miatt változik a közlekedés, a tér környékén érintve a belvárosi vonalakat is. Ezen kívül a 37A villamos nem közlekedik a Hidegkuti Nándor stadion és a Blaha Lujza tér Népszínház utca között, a 36-93-93A buszok pedig Pest-Lőrinc felé terelt útvonalon járnak a Kossuth Lajos utca és a Lakatos út között. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Ez itt a Rádió DIK 100.3, még mindig Patai Anna vagyok, és elindítjuk a következő óránkat közösen. Csodaszép napot kívánok mindenkinek ezen a májusi hétvégén. Nos, hát remélem, hogy jól telik a hétvégétek, remélem, hogy tudtok pihenni a családdal, időt tölteni, és ha az idő megengedi, akkor tessék bográcsozni valami finomat, és természetesen, ha megtehetitek, és úgy éltek, laktok, vagy olyan barátotok van, akivel együtt
5: tudtok egy ilyen finom ebédet összehozni, szerintem ez annyira feldobja a hangulatot, ahogyan a következő jó zenék is érdemes lesz itt maradni.

0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Junior és Big Bang teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album
2: interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt hely találatos fel.

0: Ez itt a Rádió DIX 100.3, csoda szép napot, én még mindig Patai Anna vagyok, és gyorsan csekkoljuk az időjárást, na meg persze a közlekedési információkat, de ha van közlekedési híretek, és esetleg nem mondtam be, akkor 0630303030 a telefonszámunk, ide küldjétek el nekem SMS-ben, és természetesen beolvasom. Köszönöm!
1: Időjárás.
0: Kellemes májusi idő élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre ébredtünk a térségben, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél, mindezek ellenére azonban délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma szombaton jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani, sportesemények és egyéb rendezvények miatt. Például a Puskás Aréna környékénél labdarúgó mérkőzés miatt délutántól kell korlátozásokra készülni a stadion környezetében. Számos járat útvonalabb módosul egyébként egészen a 6., 7. kerületben. Kossuth Lajos térnél rendezvény miatt változik a közlekedés, a tér környékén érintve a belvárosi vonalakat is. Ezen kívül a 37A villamos nem közlekedik a Hidegkuti Nándor stadion és a Blaha Lujza tér Népszínház utca között, a 36-93-93A buszok pedig Pest-Lőrinc felé terelt útvonalon járnak a Kossuth Lajos utca és a Lakatos út között. Balesetmentes közlekedést.
1: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió DIX.

0: Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és le kell zárnom az órát. Ez számomra mindig rossz, mert egyébként ilyenkor jövök rá, hogy milyen gyorsan repül az idő. Aztán pedig azon is észreveszem ezt, hogy már a kisfiam másfél éves, de térjünk vissza ahhoz, hogy lezárjuk az órát, néha elkalandozom. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, jó kis dalokat hallgattatok meg velem együtt ebben az órában, és a következő órában ezt a jó kis tevékenységet folytatjuk együtt.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson, a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszer karbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Pótlóbuszjára Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Kellemes májusi idő élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre ébredtünk a térségben, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél, mindezek ellenére azonban délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma szombaton jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani, sportesemények és egyéb rendezvények miatt. Például a Puskás Aréna környékénél labdarúgó mérkőzés miatt délutántól kell korlátozásokra készülni a stadion környezetében. Számos járat útvonalabb módosul egyébként egészen a 6., 7. kerületben. Kossuth Lajos térnél rendezvény miatt változik a közlekedés, a tér környékén érintve a belvárosi vonalakat is. Ezen kívül a 37A villamos nem közlekedik a Hidegkuti Nándor stadion és a Blaha Lujza tér Népszínház utca között, a 36-93-93A buszok pedig Pest-Lőrinc felé terelt útvonalon járnak a Kossuth Lajos utca és a Lakatos út között. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Patai Anna vagyok, és elindítjuk ezt az óránkat is közösen. Remélem, hogy készen álltok arra, hogy a kedvenc előadóitok, kedvenc dalait hallgassátok meg velem együtt. Bízom benne tényleg tiszta szívemből. A legfrissebb dalokat is játsszuk nektek, úgyhogy érdemes lesz fülelni, és természetesen tekerjétek fel a hangerőt, mert most jönnek a nagyon jó kis bulis dalok, amiket igazán nagyon szerettek. Tartsatok velem ebben az órában is.

0: Periodik 100.3, Patai Anna vagyok, és ezt az órát meg kell szakítsam, mert jönnek a hírek, időjárás, közlekedés, csupa-csupa hasznos információ. Szinte mondanom sem kell, de ha esetleg most indulsz útnak, akkor a következő pillanatokban jól figyelj!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma szombaton jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani, sportesemények és egyéb rendezvények miatt. Például a Puskás Aréna környékénél labdarúgó mérkőzés miatt délutántól kell korlátozásokra készülni a stadion környezetében. Számos járat útvonalabb módosul egyébként egészen a 6., 7. kerületben. Kossuth Lajos térnél rendezvény miatt változik a közlekedés, a tér környékén érintve a belvárosi vonalakat is. Ezen kívül a 37A villamos nem közlekedik a Hidegkuti Nándor stadion és a Blaha Lujza tér Népszínház utca között, a 36-93-93A buszok pedig Pest-Lőrinc felé terelt útvonalon járnak a Kossuth Lajos utca és a Lakatos út között. Balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Kellemes májusi idő élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre ébredtünk a térségben, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél, mindezek ellenére azonban délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Kérek egy kólát, viszkivel,

hallom, én pedig Patai Anna vagyok továbbra is, és lezárom ezt az órát. Megyünk a következő óra felé, amiben egyébként kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Aki egyébként gyakran van velem, az pontosan tudja, hogy mindig 4 órakor tartom meg azt az órát, amikor igenis kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, hiszen ez egy csodálatos dolog. Budapest egyetlen roma rádiója vagyunk, úgyhogy ez a legesleg gyönyörűbb lehetőség ebben. Na menjünk is, aztán a következő órában találkozunk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14-10-es igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sulyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a Gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Kellemes májusi idő élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre ébredtünk a térségben, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél, mindezek ellenére azonban délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Ma szombaton jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani, sportesemények és egyéb rendezvények miatt. Például a Puskás Aréna környékénél labdarúgó mérkőzés miatt délutántól kell korlátozásokra készülni a stadion környezetében. Számos járat útvonalabb módosul egyébként egészen a 6., 7. kerületben. Kossuth Lajos térnél rendezvény miatt változik a közlekedés, a tér környékén érintve a belvárosi vonalakat is. Ezen kívül a 37A villamos nem közlekedik a Hidegkuti Nándor stadion és a Blaha Lujza tér Népszínház utca között, a 36-93-93A buszok pedig Pest-Lőrinc felé terelt útvonalon járnak a Kossuth-Lajos utca és a Lakatos út között. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Ez a 100.3 Rádió DIK romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok nektek, drága Rádió DIK hallgatóim. Hát ebben az órában érkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor is elsősorban legfontosabb, hogy elindítjuk az óránkat, és felvázolom azt, hogy mi fog történni. Most az fog történni, hogy kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, jönnek a jó kis infók, nagyon fontos hírek, és ezt azért tartom nagyon fontosnak és kiemelkedőnek, mert Budapest egyetlen roma rádiója vagyunk, vagyunk, de nagyon fontos kiemelnem, hogy online is hallgathattok bennünket, az interneten megtaláltok minket mindenféle online rádió felületen, de kifejezetten a Rádiódik weboldalán is tudtok minket hallgatni, hogyha máshova mennétek Budapesten kívülre, és szeretnétek esetleg továbbra is velünk tartani. Bízom benne, hogy egyébként ez így van. Most azonban zenéljünk egyet, és a következő megszólalásban folyt köv.
5: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint ennek vége. Ez a kis angyal a füledbe suttogja majd. Azt mondja, állj fel, te gazember!

Ez itt a Rádió Dix 100.3, Fatai Anna vagyok, és megígértem nektek, hogy jövök is nektek a legfontosabb roma hírekkel. Ez egy nagyon nehéz dolog, ezt mindig kiemelem, mert szívem szerint tényleg összeszedném az összes roma hírt, ami egész

0: héten elhangzott, hiszen nagyon nehéz választani egyet-egyet, de mégis úgy alakul az élet, hogy választanunk kell, úgyhogy a következő percekben kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, és aztán jövök is hozzátok vissza. És rítusa, rendhagyó közösségi emlékezés a roma holokausztra. Rendhagyó közösségi eseményt szervez a roma holokausztra emlékezve a Holokauszt Emlékközpont májusban. A beépülés rítusa című eseményen 371 rajzolt és 371 valódi, gravírozott tégla jelenik meg Olá Norbert képzőművész munkájaként Auschwitz-Birkenau-ban. Ugyanis ennyi roma, cigány gyermek született. Az installáció nem marad a kiállító térben, a téglák útra kelnek, idézőjelesen, egyének és közösségek viszik tovább őket, hogy az önkormányzat és Óbuda-Békás megyer cigány nemzetiségi önkormányzat felkérésére Olá Norbert által készített budapesti roma holokauszt emlékművének részévé válhassanak. A beépülés rítusa című esemény része annak az időszaki kiállításnak, mely a holokauszt emlékközpontban tekinthető meg. A tárlat a roma holokauszt magyarországi emlékezetének folyamatát vizsgálja, és arra vállalkozik, hogy láthatóvá tegye azt a késleltetett és töredezett emlékezeti folyamatot, amely hosszú időn át a társadalmi és intézményes emlékezet peremén maradt, s azt is mondja, az emlékezés nem lezárt történet, hanem egy közösen alakítható folyamat. Éppen ezt a gondolatot kívánja megerősíteni a kiállítás záró, egyúttal a kiállító térből kifelé vezető eleme, vagyis a beépülés rítusa című installáció. A térben 371 megrajzolt és 371 valódi, gravírozott tégla jelenik meg Olá Norbert képzőművész munkájaként. A szám konkrét, ugyanis Auschwitz-Birkenau-ban 371 cigánygyermek született. A téglákba vésett kulcsszavak a kiállításhoz kapcsolódó Gulyás Klára által készített interjúkból emelkednek ki, amelyekben túlélők, leszármazottak és az emlékezet alakítói saját szavaikkal fogalmazzák meg a tapasztalatokat. Az installáció nem marad a kiállító térben, május 10-én 11 és 13 óra között a téglák útra kelnek, egyének és közösségek viszik tovább őket, hogy Olá Norbert készülő budapesti roma holokauszt emlékművének részévé váljanak. Mielőtt egy-egy tégla elhagyná a teret, hordozója a falon megrajzolt téglák egyikére felírja ugyanazt a kulcsszót, amely a téglába van gravírozva, így a tégla fizikailag eltávozik, de lenyomatként továbbra is jelen marad a kiállításban. A beépülés rítusának időpontja 2026. május 10-e 11-től 1 óráig. A helyszín pedig a Holokauszt Emlékközpont. Várják önöket a Holokauszt Emlékközpontban, ahol lehetőség nyílik egy tégla kézbevételére és a rajta szereplő kulcsszó rögzítésére. Ezt követően kérik, vigyék magukkal a téglát a harmadik kerületben az egykori óbudai téglagyár területére, a Bécsi út és a Vörösvári út sarkán készülő emlékmű helyszínére, ahol Olá Norbert személyesen várja majd önöket. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: Roma sportnap és kispályás foci torna lesz május 16-án. A program ingyenes, a Süsfelnap című délelőtti műsorban beszélgettek erről.
2: Ugyanis megrendezésre fog kerülni a Nemzeti Roma Sportnap, ez egy kispályás foci torna május 16-án szombaton, a helyszín pedig a 10. kerület, a Kihász utca 24 egész pontosan, és azért mondjuk el így a pontos címet, mert hogy ez egy ingyenes rendezvény, hogyha
3: igen,
2: jól tudom.
3: Be lehet menni teljesen ingyenesen, és egy csomó programmal várnak benneteket. Lesz bográcsban gulyás, marhapörkölt, tudod, mit mondok először, az ételt. Lesznek fellépők is, tehát meg celebek is, lehet nevezni.
2: Azt így van.
3: Nagyon
2: így van.
3: Fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt profi labdarúgók nem vehetnek részt a tornán, ez a plakáton nagyon kiemelten, és piros betűvel háromszor aláhúzva, ott át is van húzva egy labdarúgó, le van tiltva a pályáról, tehát profi labdarúgó igen, nem játszik.
2: Amatőr és fél profi. Igen, 32 csapatot várnak erre a foci tornára.
3: Viszont,
2: komoly díjazás is van. A harmadik helyezett 50 ezret kap, a második helyezett 150 ezret, az első helyezett pedig 400 ezer forintot, csapatonként természetesen. Igen. Szóval, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon baráti dolog, tehát szép díjazású történet ez, illetve lesznek külön díjak is, gólkirályi cím, legjobb játékos cím és legjobb kapus cím is gazdára fog majd találni.
3: Ez biztos, hogy nagyon jó kis program lesz. Jelentkezni lehet, és az információkért lehet majd hívni.
2: Igen, de ez teljesen jó, az ilyen kis sport cselekvés, és ugye május 16, tehát azért addigra már reméljük, hogy tényleg igazi tavasz lesz, bár ez úgynevezett futszál, csak hogy szakmai nyelven mondjuk.
3: Az mit jelent?
2: Hát azt, hogy nem stoplis cipőbe vagy, nem füvön vagy, nem nagypályán vagy, hanem négy játékos plusz egy kapus, azt hiszem így szokás fölállni, mert ugye a nagy csapatnál ugye 11-en lépnek ugye pályára, itt meg ugye a fele, sőt kevesebb, mint a fele tulajdonképpen, de hát nem is akkora a pálya, tehát egy nagy focipálya az ugye óriási, meg nagy kapu van, itt ugye kézilabda méretű kapu van.
3: Nagyon jó program lesz.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei.

0: 100.3, sziasztok, Patai Anna vagyok, egy gyors búcsúzkodásra jöttem, mert ezt az órát lezárom, de nincsen semmi baj, mert a következő órában is jövök hozzátok vissza. Egy kicsit beszélgetésebb órácskánk jön, tényleg igyekszem mindig olyan témát találni, ami érdekel benneteket, szívesen hallgatnátok róla pár percet, úgyhogy érdemes lesz a következő órában is itt maradni, figyelni, fülelni.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik.
1: Én jól tudom, milyen az a nincs, amikor egy jó szó is már igazi kincs.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Kellemes májusi idő élénk széllel. Ma kezdetben felhős időre ébredtünk a térségben, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél, mindezek ellenére azonban délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Igazán kellemes tavaszias időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Ma szombaton jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani, sportesemények és egyéb rendezvények miatt. Például a Puskás Aréna környékénél labdarúgó mérkőzés miatt délutántól kell korlátozásokra készülni a stadion környezetében. Számos járat útvonalabb módosul egyébként egészen a 6. 7. kerületben. Kossuth Lajos térnél rendezvény miatt változik a közlekedés, a tér környékén érintve a belvárosi vonalakat is. Ezen kívül a 37A villamos nem közlekedik a Hidegkuti Nándor stadion és a Blahalújza tér Népszínház utca között, a 36-93-93A buszok pedig Pest-Lőrinc felé terelt útvonalon járnak a Kossuth Lajos utca és a Lakatos út között. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Sziasztok, ez itt a Rádiódik 100.3. Csodaszép napot kívánok mindenkinek. Én Patai Anna vagyok, és szerintem egy nagyon izgalmas témával tudtam nektek erre az órára készülni. Szuper izgalmas, hogy így mondjam. Én nagyon szeretem az olyan infókat olvasni, ami egyébként kifejezetten Budapesttel kapcsolatos, valami izgalmas újdonság, amiről eddig nem tudtam, és biztos vagyok benne, hogy nem tudtátok azt, hogy a Budapest School Gellért egyébként egy családi villából lett iskola, és meg is nyílik a Budapest százon. A Somló utat tavasszal ezúttal nem csak a virágzó fák miatt érdemes felkeresni, hanem az épületeket is megéri jobban szemügyre venni, különösen a bellétes kapuzattal díszített 1920-as évekbeli villát, amiben a Budapest School Gallert felső működik. A Budapest 100 keretében ez a ház megnyílik, így bárki bejárhatja csodás kertjét, illetve a különleges kerámiákkal díszített belső terét. A Gellért hegyről letérve a Somlói úton tehetünk egy sétát, mielőtt visszatérnénk a nyüzsgő városba, a Budapest 100-nak köszönhetően pedig egyébként ezen a hétvégén egy 1920-as években épült villába is benézhetünk. A Somlói út 50 historizáló épületében jelenleg a Budapest School Gellért felső működik, ám az épület a mai napig őrzi egykori hangulatát, sőt az egyik nagy térben különleges kerámia frizeket, festett üvegeket, tűzzománcokat és rézdomborműveket láthatunk. Kívülről egyértelműen az épület középkorias, bérletes kapujára figyelünk fel, ami látva a Somlói út 50 puritán megjelenését talán meglepő lehet. Itt a Gellért hegy szélén, de ha megismerjük az építészt, akkor ez érthető stílus. Egy korábban szőlőültetvénnyel teli telekre kezdték el 1922-ben építeni a házat, a cseppeli Diebold Herman tervei alapján. Diebold nem tartozik a jól ismert építészek közé, ugyanis nem monumentális állami megbízásokat teljesített, hanem a peremvárosok kiépítésében tevékenykedett. Cseppelen ő tervezte például Weiss Manfred gyár igazgatósági épületét, a Weiss-Manfred kórházat, a cseppeli munkásotthont és a cseppeli kultúrházat is, szóval tényleg sokáról hallhatunk róla. Pesterzsépeten is felfedezhetjük egyébként néhány alkotását, így a neogótikus magyarok nagyasszonya templomot, illetve egy különlegesebb alkotást, a Szent Erzsébet főplébánia templomban lévő szárnyasoltárt. Utóbbi képeit a gödöllői művésztelep egyik alkotója Nagy Sándor készítette, akivel Diebold jó barátságot ápolt. Az épületein fellelhető historikus stílusjegyeket pedig nem csak a kor hatásának, hanem az ebben a szellemiségben alkotó tanárának, a mindenki által jól ismert Alpár Ignácnak is köszönhetjük. Menjünk el zenélni, és még mesélek nektek erről a csodálatos épületről, és arról, aki ezt a...

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Sziasztok! Ebben az órában egy nagyon izgalmas történetet mesélek el nektek, Skull Gellért felsőről és annak az alkotásáról. Szerintem ezek nagyon izgalmas dolgok, és mivel, hogy budapesti rádió vagyunk, szerintem fontos tudni, hogy ezen a hétvégén abszolút látogatható, be tudtok menni körülnézni. Na de hol is tartottam? Hát ott, hogy a Somlói úti ház lakó közössége többször is változott egyébként az évek során. A ház belső terében ma is látható kerámiák, tűzzománcok és különféle rézdombor művek az 1960-as, 70-es évek után kerültek ide, amikor is egy keramikus házas pár, Váradi Judit és Elszner Sándor költözött a házba. Ők a későbbiekben egyébként kivásárolták a korábbi lakókat, gondozták a kertet, ahol veteményest, virágos kertet hoztak létre, és gyümölcsfákat ültettek, ezek közül a mai napig egyébként több meg is van. A lakófunkció helyét átvette az iskola, itt jön a lényeg, a nagypolgári villa 2021-ben költözött be a Budapest School Gellért felső, így az egykori családi terek ma már a diákoktól hangosak. A Budapest School egy olyan magániskola hálózat, amely a hagyományos frontális oktatási módszerek mellett a 21. századi kompetenciák fejlesztésére és a személyes szabott tanulási utakra épít. A mikroiskola hálózat különálló tanuló közösségekből áll, itt kis létszámú csoportokban tanulnak a diákok, a tanárok pedig a mentor szerepet töltik be, ezáltal sokkal személyesebbé válik a tanulás. Amikor ott jártak egyébként az egyik újságtól, akkor a tanárok meséltek arról, hogy a Gellértben hogyan telik az élet, milyenek a különféle modulok, amelyek sokszor a gyerekek érdeklődési körének megfelelnek, és hogy vannak olyan alkalmak, amikor a diákok tartják az órákat, és hogy milyen nagy hangsúlyt fektetnek az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Szerintem ez 2006-ban egy nagyon-nagyon fontos és olyan dolog, amit jó, hogyha kiemelünk, és ezt is felmérjük, hogy erre is van igény. A Budapest Schoolban fontos a kritikai gondolkodás, na meg persze a kreativitás, mert hogy itt amellett, hogy ugyanazt tanulják a diákok, mint az állami iskolákban, a gyakorlatban alkalmazható tudást jobban elsajátítják. Fontos tudni, hogy ez nem alternatív iskolaként működik elmondásuk szerint, ahogy a tanárok mesélték, itt nem lexikális tudás bemagolásán van a fókusz, hanem inkább megtanítják tanulni a gyerekeket. Az épület méreteiből adódóan a Somló úti iskolában nagyjából 60 diák fér el, emiatt meg a ház korábbi funkciója miatt is jóval családiasabb a hangulat annál, mint amikor belépünk egy állami iskolába. Ez persze egyáltalán nem áll távol a Budapest School felfogásától, sőt, ami igazán emberivé teszi a Gellért hegyi intézményt, az az, hogy lépten nyomon elvarulós helyekbe, bunkikba botlunk, ahol a gyerekek feltöltődhetnek, játszhatnak és kikapcsolódhatnak egyébként a világ zalaitól. Ma és holnap a Budapest Százon az épület bejárások mellett kötetlen beszélgetésen vehettek részt, ahol megismerhetjük az iskola pedagógiai programját, de lesznek gyerekprogramok, közvetlen környezet felfedezésével kapcsolatos programok és koncertek, és egyébként érdemes a májusi hétvégén felkerekedni és bejárni Budapest School tereit és megismerni a villa történetét, valamint megtapasztalni, hogy milyen más módokon is tanulhatunk. Fontos kiemelni, hogy ez is egy ingyenes program, és remélem, hogy még esetleg holnapra meghoztam a kedveteket, de olvassatok utána. Én igyekszem nektek mindig izgalmas programokat hozni, most azonban izgalmas zenékre készülhetünk, szóval tartsatok velem!
1: Rádió Dix, ahol a jó kedv kezdődik!

0: Pesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Patai Anna vagyok itt a mikrofonok mögött, és egy búcsúzkodásra jöttem hozzátok. Szeretném nagyon-nagyon megköszönni, hogy velem tartotok itt a 100.3 Rádió Dicken hétről hétre, hétvégéről hétvégére, csodálatosak vagytok, és nagyon hálás vagyok nektek ezért. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt legyünk egymásnak, és egy jó kis közösséget alakítsunk ki magunk között. És természetesen jó kis zenékkel zárjuk ezt az órát, és ne feledjétek, hogy minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig várlak benneteket sok-sok szeretettel. Érdemes lesz velem tartani itt a 100.3 Rádió Dicken. Csoda szép estét, napot, sziasztok!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson, a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszer karbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 9-e szombat van, és 18 óra múlt. A következő 2 órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. A Budapesti Tavaszi Fesztivál a záró akkordjához érkezik. A 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál az utolsó hetéhez érkezik. Ez a hét a felfedezésé, a programok nem csak a megszokott színházakban, hanem elhagyott gyárépületekben, köztereken és alternatív művészeti terekben zajlanak. Érdemes ellátogatni a Margit-szigeti Kristály színtérre, vagy a Városháza udvarára, ahol ingyenes koncertek és installációk várják a járókelőket. A fesztivál célja idén is a közösségépítés és a város rejtett kincseinek bemutatása.

0: és az út végén majd te fáj.
1: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak

0: Apátyi Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik program ajánlójában. Jazz tavasz a MÜPÁ-ban, világsztárok Budapesten. A MÜPÁ Jazz tavasz sorozata a hét elején éri el csúcspontját. Nemzetközileg elismert basszusgitárvirtuózok és Grammy-díjas előadók váltják egymást a színpadon. A koncertek előtt gyakran tartanak műhelybeszélgetéseket, ahol a zenét

0: Rádió Dík.
1: Köki Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dík programajánlójában. Budai Palacsinta Piknik, egy családi gasztro ünnepre invitáljuk önöket. Május 15-én pénteken kezdődik az Alle melletti sétányon a Budai Palacsinta Piknik. Ez nem csak az evésről szól, a rendezvény alatt kézműves vásár, utcazenészek és gyerekprogramok teszik teljessé az élményt. A hagyományos túrós és lekváros verziók mellett idén extrém sós ízkombinációkkal és mentes variációkkal is készülnek a kiállítók. Ideális helyszín egy könnyed délutáni sétálás.

Szegény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódik programajánlójában. Pest Text nemzetközi irodalmi fesztivál kortárs hangokkal. Az irodalom kedvelői a Petőfi Irodalmi Múzeum falai között és a környező kávéházakban találkozhatnak kedvenc szerzőikkel. A Pest Text keretében skandináv, közép-európai és tengeren túli írók vitatják meg a világ aktuális kérdéseit. A felolvasó estek mellett műfordítói workshopokon is részt vehetünk, ahol betekintést nyerhetünk abba, hogyan kerülnek át a gondolatok egyik nyelvről a másikra.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádió D-ben. Városligeti majális utóérzet és csónakázás. Bár a nagy május elsői roham lecsenget, a Városliget május közepén a legszebb. A felújított parkrészeken, a Magyar Zeneháza környékén szinte minden délután hallható utcazene. A Városligeti tavon már üzemel a csónakázó, ami a Budai Vár és a Vajdahunyad vára látványával a város egyik legromantikusabb és legnyugodtabb kikapcsolódását nyújtja a tavasz.

0: 100.3 Rádiódik. Fogod?
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik program ajánlójában. Több kisebb budapesti galéria a jövő héten nyitja meg új időszaki kiállítását. Érdemes a Bartók Béla úti galériát, például a Zahur Zsófi galériát, vagy a Kartont végigjárni egy önálló sétával. Sok helyen a művészek maguk tartanak tárlatvezetést, ami egyedülálló lehetőség arra, hogy közvetlenül kérdezhessük a kortárs alkotások hátteréről és inspirációiról. Pénteki orgona koncertek a Bazilikában. A Szent István Bazilika péntek esti orgona koncertjei méltóság teljes zárást adnak a hétköznapoknak. A kiváló akusztikájú térben Bach, Liszt és Mendelssohn művei csendülnek fel neves zongora művészek előadásában. A koncert után érdemes felsétálni a panoráma kilátóba is, ahonnan a lemenő nap fényében csodálhatjuk meg a várost. Budapest Parkban pedig szezonnyitó nagy koncertet tartanak. A szabadtéri koncertszezon egyik legfontosabb helyszíne a Budapest Park. A jövő héten hazai alternatív és pop zenekarok adják át egymásnak a stafétát. Érdemes időben érkezni, mert a koncertek előtt gyakran kiállításokat vagy civil szervezetek bemutatkozóit is megtekinthetjük a park területén. A táncos lábúaknak a koncertek utáni afterpartik nyújtanak szórakozást egészen hajnalig.

0: 100.3 Rádiódi. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tízes igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a Gyáli-Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben. Május 9-e szombat van, és 19 óra múlt. Ebben az órában azok maradjanak velem, akik szeretik az autentikus zenét, legyen az magyar, erdélyi magyar, román, vagy akár cigány muzsika, hiszen ebben az órában a Fugamadár című lemezt fogjuk végighallgatni. A Rézeleje Fanfárosok együttes hétfőn tartotta lemez bemutató koncertjét, régebbi feldolgozásokat és új dalokat is lehetett hallani ezen a koncerten. A zenekar két tagja itt lesz velünk ebben az órában, és személyesen mutatják be a dalokat.
0: 100.3 Rádiódi.
4: Itt van velem Udvardi Marci és Antonovics Bence. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket.
5: Jó estét, üdvözöljük a hallgatókat.
4: Na hát most megvarázsoltuk az időt, mert hogy ti most éppen elindultok egy lemezbe mutatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meg tudjuk ezt így adni a Rádiódik hallgatóinak, hogy párhuzamosan tudják ezt a lemez bemutatót követni. Beszéljünk már egy picit a lemezről. Mióta készültök rá? Mennyi idő volt a felvétel?
5: Rézeleje Fanfárosokként 2020 óta játszunk együtt, tehát 6 év után adtuk ki az első nagy lemezünket, ezt megelőzte két kis lemez. Az első kapcsán beszélgettünk is itt, és azt hiszem, hogy ezt a talán a rádióhallgatók is ismerhetik, néhány dalt a Beköszönő című lemezünkről. Ez a nagy lemez, ez a Fúgamadár, ez 10 dalt tartalmaz.
4: Ezek újak, mind a 10 új felvétel?
5: Most vettük föl őket először, és ezek között több olyan is van, amit még nem is játszottunk eddig, megőriztük így a lemezben mutatókig, tehát a közönséget meg fogjuk lepni néhány új dallal, néhány pedig olyan szám ezen a lemezen, amit már játszottunk az elmúlt években, de most így az elmúlt fél évben kicsit visszavonultunk a próbaterembe és a stúdióba, és kidolgoztuk, tovább dolgoztuk, átalakítottuk egy lemezkész verzióra ezeket a dalokat.
4: Hány muzsikus játszik ezen a lemezen?
6: 6 vagyunk a Rézelejében, és ezen a lemezen van 4 vendég muzsikusunk, Balogh Melinda személyében, aki az egyik dalnak a szövegírója is, és énekel benne, illetve ugyanennek a dalnak a szerzője Békési Laca, aki több évig a zenekarban tag volt, és most már nem állandó tag, de ezen a lemezen szerepel szerzőként is, és tenorszaxofonon is, illetve John Curteanu cimbalmozik egy másik dalban, aminek a végén hallatszik egy hangminta a kislányomtól, Udvardi Lujzától, tehát ő az úgymond negyedik közreműködő, mert hogy van egy kis dallam, amit ő énekelte föl, és tőle gyűjtöttem föl, és az lett meghangszerelve.
4: Mit jelent az, hogy tőle gyűjtötted fel?
6: Hát azt jelenti, hogy a lányom másfél éves korától folyamatosan énekel. Két éves korában mondjuk tudott 40 dallamot énekelni, és a kocsiban ilyen meneteket szokott énekelni, és egyszer elcsíptem babázás közben, nem látta, hogy ott vagyok, és felvettem pár percet, ahol tulajdonképpen improvizál népi dallamokkal, sok népzenét hallgat, mindenféle zenét, és abban van egy ilyen kis gyerek dallamszerű dallam, foszlán, és kérdeztem, hogy ez micsoda, és mondta, hogy ez az én dallamom, és akkor az egyik számba ezt meghangszereltem, írtam hozzá közjátékokat, és rákerült a lemezre, és a legvégén, mint egy ilyen kis vízjel, vagy egy ilyen aláírás, ott van ez a telefonos felvételből egy kis részlet a Lujzitól.
4: Ez nagyon cuki, és meg is fogjuk ma hallgatni. Egyébként melyik dalnak a végén van ez?
6: Az a cím, hogy Lulué, mert hogy Lulu a beceneve.
4: Ó, nem értettem először a címet, de akkor most már teljesen világos. Szerintem mondjuk el a következő három dalt, mert már biztos izgatottan várják a hallgatók. Nyilván arra is kíváncsiak, hogy beszélgetünk, de hát azért jöjjön a zene. Segítsetek nekem, akkor mi következik?
5: A lemezünk az a 9 esztendőtől fogva című, vagy kezdetű dallal indul. Ez Korsós Kingának egy szóló dala, igazából egy kobosz kísérettel kísért ének. Az utóbbi időben rendszeresen ezzel kezdjük a koncertjeinket. Ezt követi a Batuta, ami egy román és egy eleki dallam csokor összedolgozásából egy igen nagy dinamikájú táncdal, egy nagyon jó bulizene, azt gondolom.
4: Mit jelent ez a cím?
5: A Batuta? Ez egy tánc. Egy tánc. Táncnak a neve. Kinga itt végig csúlyogatással fokozza az energiáját az egész dalnak, amit majd a hallgatók is hallhatnak. És a harmadik szám pedig a Fugamadár, a lemeznek a címadó dala. Ez egy máramarosi cigány sirató dallammal indul, és ez megy át egy hóra összeállításba a Szól a fülemül a kezdetű dallal. Ez a Fugamadár, ez igazából a munka címe volt ennek a dalnak, és aztán annyira ráragadt a dalra, hogy a végén a lemezre is ráragadt. És
6: ráfészkelt.
5: Ráfészkelt a Fugamadár, a lemezborítón is megjelenik ez a kis madár, úgyhogy a hét második felében már azt hiszem, hogy minden online felületen is lehet majd hallgatni, és ott majd láthatják a hallgatók ezt a szép grafikát, amit Takács Barnabás készített, ugyanúgy, ahogy a beköszönő esetében is.
4: Na, hallgassuk meg ezt a három dalt, és érkezünk vissza.

0: Rádiódik. Rólunk neked.
1: A Fugamadár című felvételt hallhattuk a Rézeleje fanfárosoktól. Vendégem a stúdióba továbbra is Antonovics Bence és Udvardi Marci. És akkor megyünk tovább a dalokkal. Egyébként ugye a lemez címe a Fugamadár lett. Te hosszúval mondtad Fugamadár, én meg röviddel. Hogy kell ezt ejteni?
2: Hosszúval kéne, mert ugye jó, a fúgára a
1: elfogadom.
2: Utal, nem a fugázásra.
1: Oké, tehát Fugamadár, így mondtam jól.
2: Így igaz.
3: Na, én elfogadom a rövidet is, akár bárhogy, ahogy tetszik.
1: De miért lett ez? Azt mondtad, hogy ez lett neki a munkacíme. Miért lett ez?
3: Hát a szólafülemüle, akkor okay. Talán a kürtösünk néha Fugamadárnak mondta, mert olyan dal is van. És akkor elkezdtünk viccelődni azzal, hogy van egy ilyen szekvenciás menet a dalban, a szaxofon a fő témát egy ilyen nagy bontogatással kíséri, és akkor erre mondtam, hogy ez olyan, mint hogyha valami barokk menet lenne, és akkor így jött be az, hogy fúgaszerű, és hát nyilván nem szigorúan fúgáról van szó, de hogy ez egy ilyen képzett társítás, és akkor létrejött egy ilyen kép, hogy Fugamadár, és ez ragadt rá.
1: De ez nagyon kedves, meg jó, beleragad az embernek a füle. Meséltek már picit nekem az alkotási folyamatról, ahogy ez a lemez készült. Hogy képzelje el ezt a hallgató, hogy választjátok ki a dalt, kinek mekkora, hát úgymond beleszólása van. Kicsit szeretnék belelátni ebbe a kis munkába.
2: Van egy slágerkereső nevű Messenger csoportunk, és oda dobáljuk be a dallamokat. Ez egy csoport, ez kizárólag arra szolgál, benne van a zenekar összes tagja, hogy amikor valaki talál valamit, ami megtetszik neki, izgalmas, zeneileg, akkor oda ezt bedobja. És ez szervesen megy nálunk, mert gyakran előfordul, hogy valaki behoz valami dallamot, nagyon tetszik neki, elkezdjük játszani, megragad a zenekarba, és a repertoár részévé válik, és van, amikor meg kikopik. Van olyan, amikor valamit nagyon akarunk csinálni, elkezdjük, dolgozunk vele, és valahogy nem áll össze, és akkor azt elengedjük. Egyrészt mi dolgozunk gyűjtésekből, illetve mindenféle az internet bugyraiba található felvételekről, rengeteg lagzis felvételt nézünk, főleg mi ugye főleg ezt a moldvai, erdélyi és a román zenei dialektust kedveljük, vagy így ebbe mozgunk, illetve egyre több a saját szerzemény is, ezen a lemezen is van 3 saját szerzeményünk, ebből Udvardi Marci jegyez egyet teljes egészében, van ez a Lulujé, amiről már beszéltünk, van egy szerzeményem nekem, ez a kiskutyám, és Békési Laca is hozott egy témát, amihez írtam még egy rövid részt, tehát ebbe Lacának is van egy téma része, nekem is van egy téma részem, Marci és Levi általában a hangszerelésben, a harmónia menetek megírásában hozzátesz ezekbe, mert én például általában csak dallamot hozok, én nem annyira szoktam a többi funkcióban gondolkozni, Marci megír mindent, de Marci az kiosztja a partitúrát, hogyha ő hoz valamit. Tehát így ebből a két irányból érkeznek a dalok, és hát a felvételkészítési folyamat, az pedig már

0: hosszú ideje Földes Gáborral zajlik. Földes Gáborral dolgoztunk együtt már az első lemezen is, sőt, már azt megelőzően is segített nekünk, és hát ezt az egész lemezt, ezt megint csak ő vette föl, ő keverte ki, sőt, most ő is maszterelte.
1: Marci, mitől izgalmas egy dallam, amit talál az ember? Melyikre mondod azt, hogy na, ez izgalmas, érdekes?
2: Fú... Hát, tehát ennek nagyon sok rétege van. Én mondjuk a saját anyagainkban azt szeretem, amikor valami hosszabb folyamat kibomlik, akár ritmikailag, akár szeretem a meglepetést a zenében, szeretem ezeket a jóféle ilyen úgynevezett húkokat, ezeket a olyan kis fordulatokat, ami megmarad az ember fejében, és amit dúdolni kezd. Én nagyon szeretem, hogyha van improvizáció a zenébe, vagy játékra lehetőség. Hát nem tudom így a receptet.
1: Ugye? Azt nem tudja megfogalmazni az ember. Csak valamit megpendít benne, hogy ez érdekes, izgalmas. Tehát ezért hallgatjuk a zenét, hogy hát ha megérkezik a meglepetés abban, amit hallgatunk. Mennyire szeretik szerintetek még most is a népzenét a hallgatók? Mennyire fontos ez? Mennyire van ennek hallgatósága?
0: Szerintem a népzenének és a néptáncnak most egy jó időszaka van. Nagyon sok a táncház, nagyon sok a táncos. Újra, egy jó pár éve újra vagány lett igazából ez a népi kultúra, és vagány lett ennek a népi kultúrának a része lenni, ezért a fiatalok jönnek be, és van utánpótlás, amit nagyon jó látni. Mi ugye egyszerre mozgunk a néptáncos közegben is, hiszen táncházi zenekarként is létezünk, és egyszerre mozgunk egyfajta, nem tudok rá jobb szót, mint világzenei közeg, tehát egyfajta világzenei koncert zenekarként, amivel elmegyünk fesztiválokra, elmegyünk falunapokra, elmegyünk olyan rendezvényekre, ahol nem néptáncosoknak játszunk, vagy nem népzenét, kifejezetten népzenét kereső közönségnek, és a zenekarunk az ilyen formán univerzális, tehát hogy ki tudunk elégíteni, azt gondolom, mind a két fajta közönség igénye szerinti muzsikát. Én azt szoktam mondani, hogy amit mi játszunk, az szerintem nem népzene, ebben nincs teljes egyetértés a zenekarban. Én szerintem amit mi ma Magyarországon népzenének mondunk, az egy sokkal szigorúbb dolog, de hát ez abból is adódik, hogy nálunk nincs külön szó ugye a népnek a zenére, meg a tradicionális zenére, ahogy ez nagyon sok nyelvben létezik, és ugye a tradicionális zenét hívják annak, amit mi itt népzenének hívunk Magyarországon, és ebben van egyfajta ilyen vaskalaposság, azt hiszem itt Magyarországon, hogy csak azt tekinthetjük népzenének, ami úgy van a gyűjtés alapján, azzal a technikával, azzal az ízzel, annak az adatközlőnek a stílusában eljátszva, miközben a népnek a zenéje az igazából él és formál, és hát nem véletlenül, amit például mi is sokat merítünk a romániai muzika populára világából, ami, hogyha lefordítjuk szó szerint, akkor ugye az a nép zenéje, és ez az a zenei stílus, ahogyan a népi dallamok tovább éltek, átalakultak, most már hozzáírnak műzenei részeket.
1: Igen, mert olyan energiával visszaérkezett a népzene szeretete, vagy a népies dallamok szeretete. Emlékszem, amikor én még gyerek voltam, akkor valahogy ugyanúgy volt, mint a történelmi korszakok, hogy volt a népzene, aztán a, mit tudom én, egyházi zene, klasszikus zene, aztán megérkezett talán a jazz, stb. Tehát ezt biztos tudják a hallgatók is. És valahogy úgy éreztették velünk, hogy annak lejárt az ideje. De aztán a 90-es években talán, amikor visszajött a nép, a népies zene, vagy talán akkor jött be a világzenei egy nagyobb egy ilyen nagyobb hullám. Jól emlékszem én, hogy 90-es évek.
2: Hát meg korábban a táncház mozgalommal, tehát hogy igen. De az is egy érdekes dolog itt nálunk.
1: De ott még azért kívülről, valamennyire réteg volt, amikor a táncház mozgalom.
2: De a fiataloknak azért ez egy fontos erős dolog volt, csak hogy ebben benne van az, hogy a magyaroknak valahogy ezt újra fel kellett fedeznie, és hogy egy ideig nem volt, vagy nem tudtunk róla, és hogy pont nemrég beszélgettem egy barátommal, hogy Törökországban, hogyha az ember bemegy egy bevásárlóközpontba, vagy egy gyors étterembe, akkor ott a popzene az annyira folk, minden popzenébe annyira benne van, annyira átitatja a folkzene, és a Balkánon ez nagyon sok helyen így van, hogy ott ez így volt mindig. De Magyarországon ez szétvált, és akkor most mi újra felfedeztük magunknak, és akkor ez nem egy folytatólagos valami, de úgy tűnik, hogy igény az van rá, tehát hogy azért csak felfedeztük, hogy mekkora erő, meg szépség, meg mennyi érték van ebben a kincsben, ami ráadásul hihetetlen módon föl lett gyűjtve, és szóval, hogy itt más a helyzet azért.
1: Igen, olyan klassz, amikor hallgatunk egy popzenét, akármilyen mondjuk ázsiai zenét, és akkor tudjuk, hogy ezt a popzenét kik, ez Indiából jött, vagy ez valami japán, vagy nem tudom, hogy olyan jó ez, hogy a magyar zenében is egyre inkább érezhető az a magyar könnyű zenében is, hogy benne vannak a magyaros dallamok, és ugye ez értek, és ugye azt mondjuk, hogy népzene, vagy tradíció, igen, ennek a kornak már benne van a tradíciójában az, hogy benne vannak a régi népies ízek, és ez ettől jó. Na, megyünk is tovább két dallal akkor.
2: Pont a japán népzenét mondtad, na hát itt van egy menet, ez egy Manele blokk, System Japanesk nevet adtuk neki, és ez az egyik dallam, az Mileta Petrovics zenekarának egy szerb, régi szerb lemezről vettük kölcsön ezt a dallamot. A Marasztaló Csocsek az pedig, amiről a Bence korábban beszélt, a Békési Laca száma, amiben a Balog Melinda van, és a Bencenek is szerepel egy dallama benne.

0: Rólunk, neked. Rádió Dík.
1: Na hát, ami szerintem érdekli a hallgatókat, akik hallgatják velünk ezt az új lemezt, hogy aztán legközelebb hogyan tudnak veletek találkozni, illetve engem az érdekel, hogy mik a terveitek, hiszen bőven a szezon elején vagyunk.
2: A szezon elején vagyunk, de a lemez most jött ki, úgyhogy én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen visszhangja van, hogy mit szólnak az emberek hozzá. Amit egyelőre látunk, az az, hogy nagy valószínűséggel ősszel nekivágunk egy nyugat-európai turnénak, aminél tervezetten Németország, Belgium és Hollandia biztosan benne lesz. Illetve pár városba elmegyünk Magyarországon is, amiről tudunk, az Székesfehérvár, Oroszlány, Hódmezővásárhely, Makó, Miskolc is terve van, most így hirtelen ennyi.
1: És engem ez a nyugat-európai turné amúgy érdekelne. Hány állomást lehet ilyenkor érinteni, vagy gondolom ez még formálódik, vagy már fix? Formálódik.
2: Még formálódik.
3: A pillérek vannak meg. Nyertünk az NK-tól egy támogatást erre a turnéra, és nyilván ez már ugye úgy adja be az ember, hogy néhány ilyen pillér koncert helyszín az megvan, de hát most, hogy nem régiben megtudtuk, hogy a támogatottak között vagyunk, most kezdjük majd el igazából ennek a részleteit szervezni. Tavaly volt egy hasonló menetünk, Észtországig játszottuk gyakorlatilag végig.
1: Emlékszem.
3: Egész Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország oda-vissza, 12 napon keresztül játszottunk 11 koncertet, ha jól tudom, és a ritmóra értünk pont vissza, tehát itt volt még a ritmon is egy koncertünk, az egy igen intenzív menet volt, aminek a hát ezt Marci szervezte le igazából az egész menetet, úgyhogy egyetlen egy ilyen pillér koncertünk volt, ez az észtországi tallini koncert, és megnéztük, hogy igazából nem éri meg kirepülni ennyi felszereléssel, hangszerrel. Van, hála Istennek, egy furgonunk, úgyhogy mobilak vagyunk, ezért tudunk itthon is vidékre, kisfalvakra viszonylag könnyen eljutni, mert van egy saját zenekari autónk, amiben bepakolunk, és úton vagyunk, és elvisszük ezt a muzsikát örömmel és szeretettel bárhová, ahol ezt fogadják.

0: Rádió Dick.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Fantasztikusok az ilyen turnék, főleg az ezek a turnébuszos turnék. Ugye más neki a feelingje, hogy együtt vagytok akár heteken keresztül és mentek.
3: Hát egy szezonban azért az életünknek egy számottevő százalékát éljük a buszban, igen.
2: Ugye? Van valami sztoritok ezzel kapcsolatban egyébként? Ki az, aki ezt jól tűri, vagy kevésbé?
4: Van egy visszatérő mondat, ezt, ahogy becsapjuk a tolóajtót, és a kürtösünk a bá, azt mondja, hogy ez nem lesz jó, mert hogy ugye, résre marad, ez már, ha csukjuk, akkor már valaki bemondja, hogy ez így nem lesz jó.
2: Nagyon klassz.
4: A turnéra Pestali Csambrus barátunk jött velünk hangosítani minket, és hozott magával egy gázpalackos...
2: melegítő?
4: Igen, forraló, vagy mi ez, tűzhelyet, és akkor hozott egy nagyon jó kotyogóst, úgyhogy volt útközben kávéfőzés, tehát gyakorlatilag annyira jellegzetes életkép a zenekar életéből lesz, hogy az első kis lemezünk borítója is egy ilyen jelenet, hogy a grafikussal lecsapattuk az előző transporternek a tetejét, mint hogyha egy kabrió lenne, és alszik a társaság, és Bence vezet, és éjszaka úgy van megcsinálva, mint hogyha mennénk át Bánfi Hunyadon, ahol ezek a paloták vannak, és szóval, hogy ez egy ilyen jellemző.
2: De nekem van egy ilyen összecsengés ebben, hogy ti népies zenét, vagy népzenét játszotok, és hogy olyan vándorló egy picit ez a dolog.
3: Igen, ezt elég hamar kiderült, hogy igazából szükség van egy járműre. Még a legelején az első harmonikásunk Bölcsföldi Bálint volt az, akinek volt egy 6 személyes autója, és ő volt az állandó sofőr, és ő hozta mindig az autót, és vitte a zenekart. De aztán ő kiszállt egy ponton, amikor elkezdett már nagyon sűrűvé válni, egyre többet játszottunk, ő mondta, hogy ő neki ez túl sok. És hát 400 ezer forintot dobtunk össze, hogy vegyünk egy autót. Hát ezt képzelhetik a hallgatók, hogy 400 ezer forintból milyen 9 személyes járművet lehetett vásárolni. Hát mi azzal a...
4: Fütyült. Elindultunk, és volt egy fütyülő hang, hogyha a tekerte az ember az ablakot, akkor sikított, tehát ilyen Nazgul, mint a Gyűrűk Urából.
2: Ilyen zenész.
3: Kiesett a szélvédőnk. Hát voltak ilyenek.
4: Volt egy kráter a műszerfalon, ott télen oda ilyen kabátokat tömtünk be, hogy a szél ne csapjon be.
3: Na, ezzel a járművel mi 2 évig mentünk, 2 romániai turnét csináltunk végig, úgyhogy elmentünk Moldváig, 1 olaszországi turnét, úgyhogy már hengerfejes volt az autó, és megkérdeztük a szerelőt, hogy szerinte még elindulhatunk-e. Azt mondta, hogy ha az övé lenne elindulni, csak legyen nálunk nagyon sok víz. Megjártuk. Soha nem hagyott ott, de mi ott hagytuk egy ponton, mert már nagyon-nagyon lötyögött és zörgött. Azt hiszem, hogy valami építkezési autóként fejezi be az életét mostanában.
2: De akkor emlékezetes volt neki a nyugdíj előtti időszak az autónak.
4: Előtte is egy barátunk, önnek a szülei népművészek, és elég híres népművészek, akik nemezeléssel, kékfestéssel meg ilyesmikre tették fel az életüket, és Közép-Ázsiába gyűjtöttek folklort ugyanezzel a busszal.
2: Tényleg?
4: Nemezanyagokat, stb.
3: Ez egy híres busz.
4: Ez egy igazi folkbusz.
3: Ha beszélni tudna ez a busz, ővel is érdemes lenne egy műsort csinálni, mert azt hiszem olyanokon ment keresztül,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jó.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, aki a Rádió Diken a Digbulit hallgatja, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakában most vágunk bele, most kezd igazán életre kelni. Emelkedő tempó, lüktető ütemek, és csak te meg a zene. Nálunk ez mindig garantált. Tartsatok velem, mert itt bizony a legnagyobb party trackek pörögnek. Itt lesz ebben az órában Csík Laci LL Juniorral, szól majd tőlük a Tönkretesz engem a fájdalom. Őket követi Kevin és Mário, Volt egy szép álom című nótájuk pörög majd. GVM-től és Gino-kától a Mamacita, a bulit Fehér Krisztiánnal és Buraival indítom, szóljon az X-Faktor győztesétől a Gyere kislány című dal.

Itt a Rádió Dikken, sziasztok, szép estét kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Napfény, tengerpart és végtelen jókedv. Ez a dal minden nyári pillanatot megidéz. Jöjjön a romantiktól, egy tökéletes nyári himnusz, ennek a dalnak a címe pedig az életben. Dani Janóka dala pedig biztosan feldobja a napodat, mert tele van pozitív energiával és fantasztikus harmóniákkal, tőle fog szólni az Úgy fáj, és egy igazi legendának is szól a dal, a Kökény Attilának és Takács Nikolásznak, akiket generációk imádnak, tőlük az Egyszerre dobban a szívünk dal szól majd.

képbe leszünk a nagyvilág legfontosabb eseményeivel itt a Rádió Dikken. A hírek után pedig folytatódik tovább a Dikbuli, a következő órában Gitánóval, Alexel, Krisszel, Jollyval és Kisgrófóval menetel tovább a Dikbuli. A hírek után jövök vissza hozzátok.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson, a parlament alakuló ülésén szombaton. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszer karbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

periódik frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tízes igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a Gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Sziasztok, kedves rádiódik kedvelők! Na figyeljetek! Van egy rossz hírem, és egy jó hírem is. A rossz az, hogy vége a napnak, a jó viszont az, hogy most kezdődik még egy óra, ami digbulival folytatódik. És nem is akármilyen bulival, mert itt minden dal egy újabb energiabomba, amitől nem lesz kedved ülve maradni, úgyhogy szóljon hangosan a rádió, mert még ebben az órában tart a digbuli menetelés. Ezt az órát Olá Gergővel indítottam, ma van a legszebb nap című dala szólt, de a következőben itt lesz Kai Roland, Oliver Wolf, Mário, Csonka Miki, és folytassuk még egy nagyszerű dallal is előadókkal, a Finucci Bros Quartettől Rontokiti előadás.

0: 100.3
1: 103 rádiódik.
2: You like that?

Dicken, itt drága szép testvéreim, folytatódik a Dick Bulin nem is akárhogy. A következő fellépők hozzák a tüzet, a lelket és a romavér lüktetését a hangfalakba. Már jó párszor játszottam Janis Ellától a Szosztárpárú Gyillánt, szerintem ismeritek, ti jól tudjátok, hogy mit tud. Az előzőekben őt hallhattátok, nekem ő mindig jól bepörgeti a bulit. A folytatásban még itt lesz Oliver Wolf, aki mindig hozza azt, amit csak ő tud, tisztán, erősen, szívből. Azért is maradjatok itt velem, hogy meg tudjátok hallgatni a májolt Oliver Wolftól. Most pedig jön egy előadó, gitánó, akinek a gitárja nem csak hangszer, hanem szívdobbanás. Csíklacival készített közös duettjük nagyon füstöl. Szóljon most, a kamázlak téged!

kedves hallgatóink, ez volt az este legjobb bulija a rádión keresztül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Most én ugyan elköszönök, de a hangulat maradjon veletek. Bulizzatok nagyot, akár álmotokban is. Jó éjszakát, és maradjatok mindig vidámak. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Szeretettel üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és vendégem a stúdióban két csodálatos művész ember, egy táncművész, illetve egy operatőr, név szerint pedig Rubik, Gina és Szarka Tévadar. Szeretettel köszöntelek titeket.
4: Én is minden hallgatót köszönöm.
5: Sziasztok, és hallgassátok a Dik Rádiót.
3: Drága Ginám, mesélj már a hallgatóknak arról, hogy te milyen táncművészeti ágban táncolsz.
5: 2018-19 óta komolyabban a japán butó táncművészettel foglalkozom, amelyet Indiában kezdtem el, Rizomeli alatt, egy ilyen legendás iskolában, ami a Himalája hegységben van, Dharamszalában, ahol egyébként őszentsége a Dalai Lámának is van a székhelye, valamint a tibeti kormány oda menekült Kínából.
3: Tehát te ott tanultál táncolni, és akkor ismerkedtél meg ezzel a fajta műfajjal?
5: Igen, előtte sose gondoltam volna, hogy a japán kabuki színházon és a nu színházon kívül van egy kortárs modern táncművészet is, amit butónak hívnak.
3: Mesélj nekünk a butóról, hiszen nekem egy ismeretlen volt, amíg nem beszélgettünk erről, és gondolom a hallgatóknak is lehet olyan része, aki esetleg nem tudja, miről van szó.
5: A 1970-es években ugye itt a vietnámi háború áldozatairól beszélünk, például Hiroshima, és az atomtámadásban rengetegen megsérültek.
4: Hát az 45-ben.
5: A 45-ben volt, igen, de ez a tánc végül is azóta kezdett el tulajdonképpen kialakulni, hogy megszületett Tatsumi Hijikata, aki ennek a táncnak az alapítója volt, és nagyon érdekes, hogy ő nem volt se buddhista, se keresztény, hanem ezt a modern táncművészetet a saját testével való különböző kísérleteket szerette volna színpadra vinni.
4: Hát kimutatni a szenvedést.
5: De sokan őt polgárpukkasztónak találták, mert mindenféle felfedezéseket tett az emberi testről, traumákról, torzulásokról, halálról, halál utáni életről.
3: És mindezt a táncban mutatta meg egy modern műfajban, ha jól
4: szabadon,
3: értem.
4: Nagyon szabadon.
5: Igen, végül is vannak írásai, amit olvashatunk angol fordításban is, amelyben gyerekkorától kezdte megfigyelni a faluban a szomszédokat, az időseket, bármit, ami ott történt, és mindent így részletesen vizionált, tehát mint egy ilyen valaki, akinek valamilyen traumája van, vagy lelki betegsége, de ezt a művészetbe tudta áttenni.
4: Na, tudni kell azt, hogy a sugárbetegség a következményeivel elhúzódó hatások 10-15 évig tartott, ameddig valaki végül is kiszenvedett, ha nem rögtön halna meg. Tehát ott volt mit észlelni a fájdalomról, a szenvedésről.
3: Hány éves lehetett ő, amikor a robbanás történt?
5: Hát szerintem olyan 35-40 körül lehetett.
3: Akkor lehetett annyi idős, igen. És akkor mikor dolgoztak ki ezt a táncot?
5: Hát a 70-es évektől már kialakultak ilyen társulatok, butó társulatok, például a Daidakan, az volt az egyik leghíresebb, és ő is a tanítványai, illetve volt még egy kortársa, aki Japán másik részén kezdett el butóval foglalkozni, ő a keresztény Kazuo Ono volt, akinek az én egyik tanárom, a Julie, még szintén részt vett, amikor már nem tudott táncolni, beteg volt, akkor ő ott volt nála Japánban, tehát ott a házában, és ő egy nagyon komoly Jézus hívő volt, Kazuo Ono.
3: Az érdekel engem, hogyha a butónak a lényeg a trauma feldolgozás, illetve más emberek viselkedésének, a történetének elmesélése, hogy a butónak van egy ilyen kötelező alapmozdulata, vagy egy táncos építhet-e bele másfajta elemeket.
4: Teljesen szubjektív.
5: Persze lehet, de vannak alapgyakorlatok, amin érdemes azért végigmenni. Noguchi Taiso névvel vannak ő tulajdonképpen ezeknek a butó gyakorlatoknak az alapítója, és egészen a tetszhalott állapottól a légzés gyakorlatokon keresztül a lassú mozdulatok, illetve a koreográfia és a butó zene beépül egy ilyen komplex színházi előadásba, melynek nagyon fontos eleme például a fehér agyaggal festett test, arc és test, ami ilyen tetszhalott állapotnak hat, vagy szellemnek. De pontosan ez a lényeg a butónak, hogy azt láttatja, ami belül van, nem azt, ami szép, ami megkoreografált és kosztümökkel egy látványos valami, hanem egy belső utazás, akár egy össze omlásnak is a története.
3: Minél többet mesélsz róla, annál inkább az emlékeimből előtűnik ez a fajta színházi megjelenés, tehát valószínűleg láttam már ilyet, amikor ezt a fehér agyaggal való bekenést mondtad. A zene hogyan kapcsolódott itt a mozdulatokhoz? Az is külön butó zene, vagy ezt hogyan képzeljük el?
5: Van rengeteg zeneszerző, akit a butó tánc inspirált, és külön ezekre különböző hangszerekkel mindenféle zenei kompozíciókat alkot, de már hallottam is olyat egy butó zenésztől, hogy az a legszebb, amikor ő abba hagyja a zenélést, és hagyja a táncosokat, hogy a csöndre mozduljanak tovább, és ez igazából az igazi butó zene, a csend.
3: Meg kell, hogy kérdezzem tőled, Gina, amikor találkoztál egy ilyen előadással, ha az emlékeim nem csalnak, azért ez valamilyen szinten annyira mély, hogy szinte már ijesztő. Nem tartott ez távol téged ettől a műfajtól, vagy mi vonzott ebben?
5: Főleg a közösség vonzott benne, azok az emberek, főleg a tanárom Edem Kohan és a felesége Tájna, akik valójában ezt életszerűvé tették azáltal, hogy több ilyen kültéri előadást, illetve improvizációt is csináltunk, mivel január vége óta Grúziában élek, Tbilisziben, a fővárosban, és ők oda települtek Indiából, és szeptember 9-től pedig Tájföld lesz a bázisuk, tehát én valószínű az ő orosz tanítványaival át fogom venni ezt a tánccsoportot, és ők nagyon életszerűvé tették azáltal, hogy a mindennapi életben például egy parkba bevonultunk a fehérre festett táncosokkal, és ott mindenféle helyszíneken, akár a szökőkútban is, vagy akár ilyen polcokon, könyves polcokon is összehoztunk performancot, ilyen improvizált performancot.
3: Hogyan fogadják ezt mondjuk az európai emberek?
4: Hát ő amerikai.
5: A tanárunk venezuelai születésű, de amerikai állampolgár Floridából. Hát azt tudom mondani, hogy Tbilisziben a grúzok elég vegyes érzelmekkel fogadták ezt az előadást, mert nem tudták, hogy igazából mi ez, és ezzel az orosz rebellióval kötötték össze. Most itt a politikának nincs helye, de tulajdonképpen a Grúzia egy nagyon hagyományos társadalom. Tehát ez egy ilyen szokatlan, egy ilyen ázsiai táncművészet ott a park közepén, vagy egy iskolai játszótéren. Tehát persze a gyerekek rohantak utánunk, és kérdezték, hogy mi ez, vagy kaptunk azért egy-két gyűlölködő kommentet.
3: Gyűlölködőt?
5: Igen, mert hogy
4: amerikai a vezetőjük.
3: Aha.
4: És ők nem szeretik az amerikaiakat ott.
3: Ilyen nagy az ellentét.
4: Hát Amerika az egy agresszornak számít azon a vidéken, mert ugye ők gyarmatosítottak, tehát mindenhova igyekeznek befolyással lenni, főleg Ázsiában, és grúzok szeretnének függetlenek maradni.
5: Ők igazából az Európai Unióhoz szeretnének csatlakozni, hát de mivel nagyon messze vannak Európától, ezért...
3: Milyen amerikai befolyás van hát Grúziában?
4: Politikát nem beszélünk.
3: De beszélhetünk erre nyugodtan.
4: Éppen most voltak választások, és a volt elnököt, egy ilyen nagyon nemzeti öntudatú embert, ismét megválasztották. Na most a választások előtt jelentkeztek ilyen NGO-k, tehát ilyen tudatot módosító, nyugat, rendkívül nyugati, szabad elvű gondolatok, és az a immunreakciót váltott ki a népben, hogy nem akarják őket. Ezért az elnököt újra választották óriási többségben, ennek a hatására valójában.
3: De nyilván Grúziában azért beáramlott az amerikai, tehát az a típusú nyugati kultúra.
4: Nem nagyon
5: jellemző, inkább az orosz kultúra, tehát rengeteg orosz van, és a tánccsoportunk mond, hogy nem 90%-a orosz menekült, illetve táncművész, aki balettal, stb. Foglalkozott előtte, és a buttó az egy avantgárd művészet, tehát ez egy modern táncművészet, ezért alapvetően eltér a klasszikus indiai táncoktól, a klasszikus orosz balettől, tehát egy ilyen nagyon furcsa dolog, furcsa jelenség ott Grúziában.
3: Tudjátok, olyan nehéz ez, mert nagyon sok mindennel tudjuk azonosítani, hogy mi az, ami a keleti és a nyugati kultúra közötti különbség. Vannak a Amerika fanok, ahogy ti is mondtátok, ez egy nagy jelentét Amerika és Oroszország, viszont ha a művészetet nézzük, akkor szerintem az orosz művészet, tehát az, hogy valaki orosz balett, orosz színház, azért nagyon kiemelkedő.
4: És a zenéjük.
3: Bizony, tehát azért az orosz zeneszerzők. Ez egy nagyon érdekes ellentmondás. Én azt gondolom, hogy a 21. századi ember agyában, hogy egyrészt külön tudja választani a politikát és a művészetet. Mert ha ilyen szinten nézzük, akkor...
4: Ez a mentalitás, a természet, a lelkük mélyén él. Hát mi tudjuk, hogy roma lélek és a nem mindig egy szinten vannak, nem mindig ért meg ugyanazt, amit ugye jön itt Amerika és a többi. Most a japán kultúra az a shakuhachi zene, az a fuvola.
3: Igen.
4: Az a fájdalmas, az a lassú. Tehát az nekünk, hát itt nem élvezzük. Hát mondjuk azt, hogy nyugaton egyáltalán, ha meg is értik, azt inkább úgy mondják, hogy az csak japán, legyen nekik. Na most ez a tánc, művészet, ez nagyon is ennek a lelkületnek, ennek a zenének a hatása alatt fejlődik, mert ez egy őszinte, ez egy belső, egy természet. Szóval tulajdonképpen egy természet szerető nép, aki bennél a természetben, a japán, és mondom, ez a zene, ez annyira japán, ez a tánc is annyira japán, hogy én személyesen azt mondom, hogy ezt utánozni, az hamis.
3: Viszont lehet tanulni. Hál' Istennek.
5: Így van, szeptember.
4: De, igen, de a lelkülete más, tehát egészen más. Mi tudjuk azt, hogy a mi roma cigány zenénk, az annyira magyar, annyira helybeli, tehát ilyen kelet-európai, hogy egy amerikai soha nem értené meg. Tehát nem is értékelik valójában. De a japán meg egy annyira más, mint amit mi ismerünk. Tehát nekem is személyesen ez a shakuhachi, tehát ez a bambuszfúvola.
3: Igen.
4: Nagyon fájdalmas, nagyon szép, gyönyörű, de azok azt hosszú órákon át hallgatni egy ilyen koncertet, az bizony nem vidít fel mindig.
3: Tehát egy olyan mélységeibe viszi az embert, amit a hétköznapjaiban nem biztos, hogy szeretne megélni. Bár szerintem ez egy megosztó dolog, hiszen azt gondolom, hogy a 2000-es években már nagyon sokan vonzódnak egyébként a keleti kultúrához. Ez hozta nyilvánvalóan az internet elterjedése, az, hogy sokkal közelebb kerültek a fiatalok. Most gondoljunk csak bele abba, hogyha mondjuk én voltam 16 éves, és nem is nagyon láttam ázsiai embert. Tehát nem találkoztam vele, ha csak amikor kiskoromban még itt voltak az oroszok, nem láttam olyat, aki nagyon messziről érkezett orosz katona, és abban láttam ezt az ázsiai.
4: Ne haragudj,
3: engedd meg.
4: Ebben mindig intervenálok. A Szovjetunió, a szovjetek nem oroszok voltak. Az egy teljesen más társadalom.
3: Éppen ezt akartam mondani, hogy azért ott lehetett látni valamilyen egzotikusabb szemű, egzotikusabb, ja. De igazából nem látunk. Az én gyerekkoromban, amikor egy ázsiait lerajzoltunk, és ezt le kellett rajzolni a suliba, akkor igen, ferde szemek, kereki sárgára volt festve. A mai kor gyerekei bármikor barátkozhatnak a TikTokon, vagy a Facebookon, találnak bármilyen távol keleti országban. Azt láthatják, hogy reggelizik, hogy elmegy bulizni, szóval azért nagyon kinyílt a világ, és ebben a kinyílt világban a kultúrák elkezdtek egymás felé áramolni, és a mai

0: Ő ezt elfelejti, hogy közben itt az ELTE-n elvégzett média szakon PhD, tehát
1: nem doktori, fokat. Csak mestert.
0: Mestert. Igen. Tehát onnét kapott, én ajánlottam neki, hogy kérjen a professzorától ajánlólevelet. És így jutott ő el minden fesztiválra, mint vendég. Tehát VIP vendég volt, tehát vendéglátással, igen. Mindennel. Persze, ez volt a lényeg.
1: Igen,
0: különben,
1: igen.
0: Különben csak csavargott volna, és nem jutott volna be sehova, de így
2: nyitott ajtók vártunk.
1: Igen, igen, tehát az sokat számított, hogy ott...
2: A kis kutya történetet nehogy elfelejtsd.
1: Igen, tehát láttam egy koncertet az öt érzékszerv kertjében, a duráni nővérek voltak, ők nagyon híres ilyen szufi énekesek Indiából, és valaki ajánlott nekem ilyen belépőt, és akkor ott a kapuban találkoztam ezzel a kiskutyával, ezzel a kis barna kunkori farkú kiskutyával, akit Gypsynek neveztem el aztán, és beutaztam vele egész Indiát, vonattal, busszal, mindennel, amivel lehetett.
0: A táskájába,
1: a táskámba befért, olyan kis pöttöm volt, mint egy kis labda, és akkor igazából ő megbetegedett ott a nagy melegtől, tehát nagyon-nagyon meleg volt. Ilyen, emlékszem, hogy nem jött az Uber, vagy a Bolt, vagy nem tudom, ilyen taxi, és akkor riksával kellett mennünk a kórházba, és már ömlött rólunk a víz, és nagyon szennyezett volt a levegő, tehát így úgy gondoltam, hogy mi nem maradhatunk itt, mert hát ez egészségre káros, ez az egész Delhi levegő. És akkor Tivadarnak volt ez az ötlete, hogy a Lee, aki itt volt Magyarországon többször Butót tanítani és előadni, hogy neki van egy iskolája ott Dharamsalában, és hogy oda mehetnék esetleg. És akkor én már nem is gondolkodtam, már azonnal elindultunk a buszállomásra, és 10 óra múlva megérkeztünk Dharamsalába, Meklaudganjba, és ott van a Dalai Láma temploma, a mostani tibeti kormány tulajdonképpen áttette a székhelyét Indiába, tehát minden intézmény, kulturális intézménytől kezdve minden ott létezik, ami a Tibetből maradt, még a kínai elnyomás ellenére, és akkor Lee már 20 éve bérli ezt a kör alakú iskolát, tulajdonképpen egy gyönyörű völgy, vagy ilyen hegyormon, tehát egy gyönyörű kilátás nyílik az egész Himalájára, és ő ott ezt a Szabbadi iskolát létrehozta, Himalája Szabbadi, és én oda jelentkeztem, és mondtam, hogy nekem még tulajdonképpen lakhatásom sincs, és akkor mondta, hogy lehet bérelni a táncparkettet, vagy a vendégszobát. És amikor voltak olyan fizetős vendégek, akik többet fizettek, akkor őknek átengedtem a vendégszobát, és akkor a páncparketten aludtunk a kiskutyával, aki ő is, maga is egy ilyen művész volt, mert jött velem minden fesztiválra, és érdekelt a harmónium, a tabla, a tánc, tehát hogy mindenre nagyon érzékeny volt, így énekelt is, de aztán amikor jött a Covid, akkor vissza kellett jönnem Magyarországra, valamilyen különleges engedéllyel ki tudtam menni az országból, mert ugye az útlevelem is elveszett, meg minden probléma volt ott a vízummal is, hogy nem tudtam regisztrálni, mert ugye ez a japán iskola, ez nem volt hivatalosan ilyen indiai iskola, ez egy japán iskola volt, tehát ott nem ismerte el ezt az indiai kormány, és akkor én már ott ilyen illegálnak számítottam. De aztán valahogy elintézték ezt valamilyen ismerettség, ilyen családi, baráti kapcsolatok, ilyen képviselőkkel keresztül Gujaratból valahogy haza tudtam repülni, Bombayen át.
2: És a akkor kiskutya?
1: A kiskutya sajnos ott maradt Gujaratban, egy farmra került, egy családhoz, de annyira hiányzott neki ez a Himalája, ez a légkör, meg ott ugye vegetáriánusok az emberek, tehát nem esznek húst, és az legyengítette a szervezetét,
0: tojást,
1: és akkor
0: tojást
1: egy év múlva sajnos jött a hír, hogy őt eltemették.
2: Ott. De előtte milyen izgalmas élet volt.
1: Hát nagyon jó volt, mert igazából India szerintem, bár a mai India már nagyon változott, tehát amióta Modi van a hatalmon, a modern India már nem ugyanaz, mint a régebbi India.

0: India, nem az az India, ami 20 évvel ezelőtt volt, a 60-as évektől indult ez a nagy hippi hullám, ugye Goába rengeteg amerikai, angol, francia, holland, lengyel, stb. Művész ment el, és India az egy paradicsom volt, a rengeteg izraeli művész, tehát ez egy paradicsom volt az olcsósága miatt és a nyitottsága miatt. Na most ez az India nagyon sokat változott azóta, hogy a muszlimok és a, főleg a hinduk között és a keresztények között is óriási ellentétek, vagy ilyen összetűzésekbe kerültek. Ugye belépett a képbe Pakisztán is, tehát Pakisztán tulajdonképpen India része volt azelőtt, és Pakisztán egy buddhista ország volt. Ezt kevesen tudják, de például ott volt Máriának is a sírja, a Szűz Máriának a sírja Mariban. És ezt kevesen tudják az, hogy Pakisztán ugyanannyira keresztény, mint ugyanannyira buddhista, rengeteg hindu templom van ott, tehát például én tavaly bejártam megint Pakisztánt, és rengeteg ilyen hindu, el voltak rejtve ezek a hindu templomok, emlékek.
1: Romokba.
0: És ugye volt egy-két hindu pap is, akik már nagyon szerettek volna Európába jönni. Tehát, hogy mind a két az ország, tehát Pakisztán és Indiában is elnyomják a kisebbségeket. A keresztényeket is, meg a muszlimokat is, illetve a hindukat Pakisztánban. Tehát, hogy senki nem érzi már ott jól magát, és a fiatalok ugye a jobb élet reményében özönlenek tízezreivel Grúziába is, tehát Grúzia tele van dél-indiai orvostanhallgatókkal. Az én párom is egy ilyen keralai orvostanhallgató. És tulajdonképpen India elindult egy óriási diaszpórában, és Amerikában már kimondottan bejutottak Hollywoodba, tehát nagyon például Dave Patel, ő egy gujaráti színész, már producer is Londonból indult, és most már hollywoodi filmeket készít. Tehát egyrészt indult egy ilyen óriási kiáramlás Indiából, egy népvándorlás, ugyanakkor Indián belül egy óriási visszamaradottság. Tehát a mezőgazdászok, a farmerek, akik abszolút az élelmiszer termelik, őket nem tisztelik, és tulajdonképpen nagyon sokan öngyilkosok lettek.
1: Kapitalizmus.
0: Tehát, hogy a kapitalizmus betört Indiába, és ez tulajdonképpen tönkre vágta az indiai kultúrát, ugye a művészek is folyamatosan menekülnek, Franciaországtól kezdve Amerikáig, hogy ott jobb megélhetésre lelnek, és jobban finanszírozzák őket, vagy megbecsülik az ő művészetüket, és a klasszikus művészetek háttérbe szorultak, és jött helyette ez a dömping, ez a Bollywood, ez a bikinis mesztelenség, ez a modern dolog, és most már a Netflix ugye tele van indiai sorozatokkal.
1: Úgy mondják, hogy good like Hollywood.
0: Igen, és megindult Indiának ez a modernizációja, ez a nyugatiasodása, és nem igazán ismerek olyan indiai, nagyon kevés indiai vagy pakisztáni művészt, aki a klasszikus, a saját művészetét szeretné népszerűsíteni.
1: Na most.
0: Tehát inkább ez a rap, pop rock, elektronikus, de angol nyelvű, az egyveleg, ami őket érdekli. Tehát nagyon nehéz rávenni a fiatalokat arra, hogy a saját nyelvükön, tehát azt látom, hogy a dél-indiaiak, igen, a dél-indiaiak jobban ragaszkodnak az ételeikhez, a kultúrájukhoz, a vallásukhoz, mint talán az északiak, de nem általános, tehát lehet azért találni ilyen értelmiségi embereket, akik fontosnak tartják, például van Londonban egy úr, aki a gyerekeit mind kiképzi tablára, meg szitára, de ő ráadásul pakisztáni, és fontosnak tartja, hogy a gyerekei megismerjék ezt az induszvölgyi kultúrát.
1: Na most nagyon érdekes, tehát most Dél-India filmek. Uh-huh. Kik is ők? Tamilok. A tamil közösség, akik itt élnek, igen sokan, és érdekes, hogy nem csak a fiatal férfiak, hanem vannak családosak is. Van közöttük egy fiatal, nagyon lelkes valaki, aki dél-indiai filmeket, főleg a tamil filmeket szívesen bemutatná. Most azok nagyon komoly filmek, tehát készítésük az sokba került. Most havonta próbálnak bemutatni ilyen filmeket, mi már többször
0: igen, minket már meghívtak. Ő egy malajalam egyébként, egy keralai úriember, aki ezzel a keralai harcművészettel is foglalkozik, ez a kalaritjumpa.
2: És hol mutatja be ezeket?
0: Legutóbb a Pólus moziba volt, a Kúli című tamil film, illetve hát Kerala a legnagyobb sztárja, Mohanlal, ő egy óriási színész, de azt lehet elképzelni, hogy iszonyú karakter színész, és egyébként katakali táncos volt előtte, tehát ez a zöld fejű, nagy szoknyás, ő azt tanulta, ezt a klasszikus katakali táncot, és már 60 éves, de iszonyú jó színész, tehát ő egy óriási sztár ott Keralában, és az ő filmjét mutatták be, a Trudarumot, amikor mielőtt elmentem Grúziába, azt hiszem, mikor volt, talán júniusban volt, igen, a vetítésre voltunk meghívva a bemutatóra a Lurdi házban. Most áttették a székhelyüket a Pólus centrumba.
1: De milyen érdekes, én azt megéltem ott az előadás közben. Jó, fiatalok, örjünk te, mert ez egy ilyen igazságot kereső film.
0: Tehát igen, ott, hogy a rendőrség
1: tehát a gonoszt ott még a film végén egy ilyen kis kocskaringus mesés történet, de a gonoszt legyőzik. És ez, de nem ilyen magas elméleti szinten, hanem csúnyán megverik magyarul. Mennyire a magyar lelkületnek megfelel ez a film? Sőt, az ő szabad érzelmi az indulataikat kifejezik a filmen. Ez is nekünk nagyon közeli. Tehát mi szeretjük azt, hogyha nem visszafolytani, nem meghamisítani, nem stb., hanem kijön, aminek kell, az történjen meg. Hát ezek a filmek
0: a Retro ilyenek. Című premiérfilm, tamil premiérfilm, ugye rengeteg bunyós jelenet volt, a leghíresebb jelenet egy esküvő közepén. Tehát ez ilyen nagyon, nagyon durva bunyós jelenetek. Ami nekem nagyon tetszett, a Tudarumba volt ez a katakali tánc, amikor eltévednek az őserdőben, és akkor van egy ilyen isteni beavatkozás, egy ilyen Deus Ex Machina, amikor a katakali táncos a fáklyákkal megjelenik, és ugye a gyilkos ott van az autóban, az igazi gyilkos.
2: Ezt a filmet hol lehet megnézni?
0: Na. Hát az a baj, hogy szerintem a Netflixen meg lehet nézni. A bemutató az elmúlt, tehát azt mindig egy-egy ilyen premiért hoz a barátunk, a Dakshin Films, és van még egy van egy másik társaság, akiket nem ismerünk, ők azt hiszem észak-indiai filmeket hoznak be, most ezt a War 2-t, ez volt a Kiana Advani-nak, a Kritik Roshan-nek a legújabb ilyen akciófilmje. Egyébként az az érdekessége, hogy a War 1-ben, a Háború 1-ben az egyik barátom játszott az egyik főszerepet. Na,
2: Rubik Gina még rengeteg belső információt fog mesélni nekünk a bollywoodi, illetve az indiai filmgyártással kapcsolatban. Ezt a beszélgetést hétfőn folytatjuk. Én köszönöm, hogy velem tartottak. Mindenkinek nagyon kellemes szombatestét kívánok, én átadom a mikrofont Völgyi Zsuzsinak, aki a Digbuliban remek hangulattal és jó zenékkel várja a hallgatókat. Maradjanak velünk!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: szólam.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
2: Hey, gyertek fiúk most a rádióba, hey, reggelig szól nektek a diknóta.
1: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tízes igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a Gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Szomora Zsolt, prímás, az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akinek a nagyapja Farkas Gyula, a Rajkók atya. Köszönöm Zsolt, hogy eljöttél és beszélgetsz velem itt a műsorban.
5: Köszönöm a kívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Térjünk vissza a kezdésnek a gyökerekhez. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
5: Én azt gondolom, mint minden muzsikus családban mindenkit, engem is a zenevet körül, nagyszülők, szülők által, meg papám még mind a két rész, anyukám és apukám családjából is, ugye mindenki zenész volt, bátyám is hegedül, ugye ő az idősebb, ugye 3 évvel idősebb a testvérem, őt láttam már kicsinek, hogy ő már nagyon korán kezdte, és hát természetesen a zene volt az, ami a mindennapunkat kitöltötte.
4: Tehát zenés család, ez nagyon fontos. Meghatározza természetesen egy gyermeknek a jövőjét. Mit jelentett számodra a nagypapád Farkas Gyula, és miként élted meg, hogy ez a családi hagyomány, tradíció tulajdonképpen jelen volt az életedben?
5: Én azt gondolom, hogy nekem egy, hát ennél fogva úgy, hogy a nagypapám volt, nekem természetes volt az a fajta közeg, amit ő nyújtott, és nem csak a Rajkóban, hanem otthon is, ugye mi ezt láttuk tőle, hogy ott a négy gyerekekkel foglalkozik, nevel, maga a pedagógia, amit csinált, ez nekünk természetes volt, mert ezt láttuk otthon, ha bementünk utána a Rajkóba, akkor ott is ezt láttuk. És hát mondhatni, hogy anyukám részéről ugye, hát ő is ebbe a szellembe nevelkedett, és ő is arra nevelt minket, amit a nagyapám tanított, a rendszeresség, a tanulás, gyakorlás, és hát ezt próbáltuk el sajátítani. Én azt gondolom, hogy a gyereknek az ember, amikor még kicsi, akkor valamilyen szinten másképp látja ezeket a dolgokat, mert a nagyapát látja.
4: Így van, így van.
5: Én azt gondolom, akkor nem azt láttam benne, hogy ő mit csinál, mit tanít, és hogyan, és kinek milyen új rendet mutat, vagy mit hol fogjon meg, és akkor távol, hol helyezkedik el, hanem azt láttam, hogy mint nagypapa, ő neki ez mennyire fontos, és én ezt láttam benne, hogy maga az ő élete semmi másról nem szólt, csak a gyerekek tanításáról, pedagógiáról, a Rajkóról, és hát ezek a dolgok vették az ő életét teljesen körül, vagyis hát az ő élete semmi másról nem szólt, csak erről. Aztán ezt az ember később, ahogy már tegyük föl, voltam 10 éves, 12, először cimbalmozni tanultam tőle, és úgy tett át 10 évesen hegedűre, amit először elkezdtem hegedülni 6 évesen, de akkor még elég játékos voltam, és akkor utána bőgőztem egy picit, cimbalmoztam is. Másik nagypapám, a Szumora Kálmán, aki apukám, apja volt, ugye, ő is egy kiváló cimbalmos volt, akire mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok mai napig. Hát ő is már 1990-ben hunyt el, úgyhogy de mai napig itt van velem, és én azt gondolom, hogy az ő tudása is, az ő tanítása is hasonló volt, mert nagyon szeretett ő is foglalkozni fiatalokkal, és voltak tanítványai, és azért kiváló cimbalmos volt. Tehát a maga muzsikus értékek, az őnek is ugyanezek voltak, őnek is ugyan fontosak voltak azok a fajta zenei értékrendek, amiket ő is képviselt, és hát az ember mind a két oldalról ezt látta, és hát anyukám is ezt próbálta nekünk nevelni, tanítani, úgyhogy ebben nőttünk föl.
4: Na jó, hát akkor gondolom fel sem merült, hogy esetleg nem zenével foglalkozol.
5: Nem.
4: Ez természetes.
5: Természetes volt.
4: Egy picit menjünk még vissza az időben. Nagypapádnak, vagyis Farkas Gyulának, a Rajkók atyának a felmenőire nagyon kíváncsi lennék, hiszen tulajdonképpen amikor most a napokban volt egy megemlékezés, itt azért nekem is voltak olyan új információk, amiket én korábban nem hallottam. Mesélj nekünk erről egy picit, az ő apukájáról, esetleg nagypapájáról.
5: Igen, az igazság, hogy a nagypapám, ugye én 12 éves voltam, amikor ő elment közülünk. Ő nekünk nem túl sokat mesélt, ő csak mindig valamilyen apró jele, vagy éppen egy-két mondattal tudtunk rajta, hogy hát ő ebben nőtt föl, ezt látta ő is otthon. És az igazság, hogy amikor ő elhunyt, akkor én a kottáit megörököltem, és mindig lapozgattam, jött a nótáktól kezdve a csárdásokig, az operettig, a régi 150 éves kottákról beszélünk, partitúrákról, saját kéziratairól, hangszereléseiről, és rengeteg klasszikus zenei anyag volt, ami az ő kottatárában szerepelt. Az ő saját szerzeményei és feldolgozásai mellett viszont, ahogy lapozgattam, mindig észrevettem egy-egy olyan évszámot például, amikor el kellett gondolkozom, hogy itt ez most hogy van, mert nem stimmelt valami. Uh-huh. És azt láttam, hogy vannak olyan dátumok, hogy Farkas Gyula 1897.
4: Aztán.
5: és mondom, ez hogy lehet? Hát mondom, ez nem a papi, én úgy hívtam ugye nagypapámat, hogy papi, és akkor mondom, ez nem lehet a papi, hát ez az ő apukája lehet. És utána néztem, csináltam egy családfakutatást, és hát az elmondottak alapján, ugye, meg hát a dokumentumok alapján, amit ő is mondott, de hát ő nekünk nagyon szűkszavúan fogalmazott erről, ő nem szerette az ő nagyságát, vagy tudását, vagy amit ő éppen tudott azt úgy előadni, hogy ő azt honnan és miként merítette, inkább ő csak mindig azt mondta, hogy hát ő is ebben nőtt föl, és ez ilyen szűkszavúan kezelte, de én azt gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha egy picit mesél róla, mert az igazság, én azt gondolom most így ezzel az életkorral már, hogy ez egy nagy érték és nagy kincs volt, amire ő büszke volt, de nem volt vele dicsekvő. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy rájöttem, hogy az ő apukája is ugye zeneszerző karmester volt, és büszkén mondhatom, hogy van egy igazolványom eredetiben tőle, ami az Országos Cigányzenészek Egyesületének a tagsági igazolványa, és én úgy tudom, hogy ez az egy példány van meg az egész országban nekem, aminek 10 000 tagja volt ennek az egyesületnek, és a dédnagyapámnak ez a tagsági könyve megvan, ami 1937-re szól, és benne van, hogy ugye 1887-ben született, Sopronban született, és hangszere karmester. És itt kanyarodhatunk vissza a kottákhoz, kéziratához, hogy gyönyörűen írt, szinte ugyanúgy írt, mint a nagypapám, és hát én nekem már ez is egy feltűnő dolog volt, hogy ezt a fajta tudást, ezt én azért az ember zenészként látja, hogy mennyire szépen igényesen van írva az a kotta partitúra, maga a kézírása, és hát elkezdtem nézegetni a kottákat, amik nálam voltak, és rájöttem, hogy rengeteg kotta van ő tőle. Partitúrá például Wagnernek a Tannhäuser nyitánya, amit meghangszerelt cigányzenekar 1897-ben 16-17 évesen. Úgyhogy az ember elgondolkodott ezen, hogy milyen nagy tudású kotta ismerő embernek kellett, hogy legyenek, és hát a nagypapám ugye tényleg ebben nőhetett föl, és ezt látta otthonról. Aztán kiderült, hogy az ő apukája is Győrben katonazenekart tanított. Ezt már a családfakutatásból tudtam meg. Őről nem mesélt sajnos a nagyapám. Nem volt róla semmi információnk, de itt vannak a tények. És hát ő meg egy katonazenekar tanított, ahol 20 és 30 tagú zenekarokat tanított be. Szerintem nem is cigányzenekarokat mondhatni, hát a katonazenekarról beszélünk, akkor biztos voltak cigányzenészek is benne, de én azt gondolom, hogy itt már nem is a cigányzenénél vagyunk, hanem a magyar klasszikus és olyan műfajnál, ami abban az időben divat volt, mert nem hiszem, hogy az 1800-as évek közepén cigányzenét tanított volna nekik, hanem inkább katonadolókat vagy indulókat, verbunkosokat.
4: Akkoriban nagyon népszerűek voltak a verbunkosok, ami tulajdonképpen katonatoborzást jelent.
5: Pontosan.
4: Tehát akkor valószínűleg itt van a kapcsolat.
5: Igen, igen. És én azt gondolom, hogy az ember, hogyha belehallgat és egy picit belemélyül abba a fajta hangszerelésbe és zeneszerzésbe, mint a nagyapám például egy verbunkosban vagy egy cinkapannában hall az ember, akkor igenis itt hallható az a magyaros, cigányos, népies megszólalás, amit ő otthonról, apukájától, egyébként a nagypapájától hozott, mert ez másképp nem jön. Annyira egyedi és annyira különlegesek az ő zenei hangszerelései, feldolgozásai, saját szerzeményei, hogy én azt gondolom, hogy ettől is különleges az ő tudása, az ő nagysága.
4: Hihetetlen, hogy meddig mentünk vissza. Tulajdonképpen a 19. század közepén vagyunk, tehát az 1800-as évek közepén. Igen. És ő tulajdonképpen ők nagypapát, ha jól számoltam most így hirtelen, ugye?
5: Igen, ő is Farkas Gyula volt. Igen.
4: Ő is Farkas Gyula.
5: Igen.
4: Tehát akkor ezek nem véletlenek, tehát tulajdonképpen az ők nagypapád átadta a tudását a déd nagypapádnak, majd ez a fajta szemlélet átkerült a Farkas Gyulához, aki a Rajkók atya.
5: Igen, igen.
4: Beszéljünk róla is egy picit természetesen, hiszen azért most lehetőségünk van arra, megemlítsük akár a korai éveit, tehát ő nagyon fontos, hogy ő például már az Ostende kávéházban is muzsikált. Pontosan. A híres kis Rajkók zenekarában.
5: Igen, igen, igen. Hát arról mesélt nekünk egy picit bővebben, meg hát arról már vannak írásos dokumentumok.
4: Hát akkor ő már 10 éves volt, tehát ez igen. A 30-as évek közepén.
5: Igen, igen. Hát előtte talán még az Aranyosi Rajkó zenekar, amiben még ő is nagyon fiatalon benne volt.
4: Igen, ez a 30-as évek.
5: Igen, igen. És ugye abból lett utána, ugye, ahogy hozzom, az Ostende kávéház, ami megalakult, és hát munkát és lehetőséget adott akkori cigányzenészeknek.
4: Ez óriási dolog volt egyébként akkor, tehát hogy összehozott 20-30 fiatal cigány gyereket az akkori zenekarvezető, és együtt játszottak, és feléptek egy kávéházban rendszeresen, és tulajdonképpen ennek az egyik bizonyítéka, hogy készült róluk számtalan képeslap, ugye? Azok
5: igen,
4: nagyon
5: fotó,
4: értékes
5: igen,
4: képeslapok szerintem, hogy
5: igen, ez
4: érdekes kordokumentumok.
5: Igen, hát a külföldieknek, meg a vendégeknek ezt árulták itthon is, szerte a nagyvilágban, akár merre jártak. És én azt gondolom, hogy ennek egy akkora súlya és akkora értéke volt akkor ennek az osztálynak. Ez nem csak egy kávéház volt, ami megsegítette a cigányzenészeket, vagy hogyha nem is ezt az oldalát nézzük, hanem azt nézzük, hogy tegyük föl, volt egy üzletvezető, vagy egy tulajdonos, aki úgy gondolta, hogy a cigányzenészekből ő hasznot húz, és az emberek, a vendégek ezért jobban látogatják azt a vendéglőt, kávéházat, és ezért alkalmazta éppen a zenekarokat. Nem, hanem inkább az volt, hogy ebbe egy nagyon nagy módszer is volt, egy nagyon jó, sikeres, eredményes módszer, mert tudta az, hogy kell a fiatalokat képezni, tanulni, ott meg tudják tanulni, mit csinálnak, ott csinálják a régi nagypímásoktól, Rácz Laci, Magyar Imre, hasonló nagy nevek, és közben azok a fiatal gyerekek ott kinevelődnek, és hát belülük lesz a következő generációkra, akikből majd lehet muzsikust faragni, és éppen majd az osztendében már felnőttként muzsikálnak.
4: De hát a cigányzene aranykoráról beszélgetünk. Pontosan. Tulajdonképpen, tehát azért ez nagyon jelentős időszak volt a cigányzene
5: történetében. Igen, én azt gondolom, hogy ez a fajta felismerések, akik ezt a fajta mecénáskodást végig tudták vinni a cigányzenészekkel és ebből a műfajjal, én azt gondolom, hogy az egy hatalmas érték és tudás és egy pozitív hozzáállás volt, mert ők ebben nem csak üzletet láttak, hanem azt a lehetőséget és értéket is látták benne, ami sajnos ma már nagyon-nagyon ritka és nagyon kevés helyen fordul elő.
4: Korábban is voltak egyébként már hasonló kis rajkózzenekarok, de azok közül egyik sem volt ennyire híres, mint az Aranyosi féle rajkózzenekar az 1930-as években, ahol nagypapát Farkas Gyula is játszott.
5: Igen, igen.
4: Hát. És ott tanulta tulajdonképpen a szakmának egy olyan jelentős részét, ami későbbi éveit meghatározta.
5: Igen, én sokszor gondolkoztam ezen, hogy ez hogyan jött neki ez a fajta nagy tudás, ez a fajta szemlélet, ez a fajta hozzáállás, mikor, hol, honnan tanult ennyit, mert az igazság, hogy nem csak hangszerelni tudott, hanem a hangszerekhez is nagyon jól értett mindenféle, nem csak vonóshoz, ütős, pengetős, gitár, hárfa, fagottól kezdve mindenféle hangszerelését fel lehet lelni. És hát én azt gondolom, hogy az ember, amikor ebbe egy picit belát, akkor elgondolkozik rajta, hogy ezt mikor, hol, honnan tanulta, ugye. És hát az ember elgondolkozik, beszélgettünk erről a bátyámmal is, hogy mennyi időbe tellett ezt megtanulni. És akkor persze, hát ezt idő nélkül nem lehet. Erre kell időt szállni. De én azt gondolom, hogy amikor az ember arról beszél, hogy tényleg ebben nőttek fel, nem foglalkoztak máshol, nem volt más dolguk, más munkájuk, és ha szegénységben, ha jó módban éltek, nagyapámig elég nehéz körülmények között éltek, ugye fölkerültek a dédnagyapámmal, fölköltöztek Pestre, ők Sopronba született amúgy, és amikor fölköltöztek, és ugye gyereknek akkor nagyon nehéz volt a helyzet, ugye háború után, de azt beszéltük épp a bátyámmal, hogy ebben nőttek föl, ezt hallották. Nem volt más, ami érdekelje őket, nem volt más, ami elvegye a figyelmüket, és amit hallottak, legyen az cigányzene, klasszikus zene, operett, bármilyen műfaj, abból csak a legjobbat, legértékesebbet hallották, mert ez a korszak, ennek volt a zenei minőségnek talán a legnagyobb csúcsa, és a legnagyobb zeneszerzőtől kezdve az előadókig ebben a korszakban jelentek meg. És hát, hogy ő ezt hallotta, én azt gondolom, hogy ez tényleg ragadt rá, és hát ez volt egy olyan plusz tehetsége, ami ezt kiforrotta. És hát az Ostendében 17 éves korában már volt saját zenekara, akkor ő már játszott cigányzenekarral.
4: De ő 1821-ben született. 1921-ben igen. Született.
5: Igen, igen. 1921-ben született, most augusztus 18-án. És én azt gondolom, hogy egy olyan fajta fontos szerepet látott ő abban a világban, amikor ez a fénykorát élte, hogy ő észrevette saját magán, vagy éppen észrevette azt, hogy abban az időben a gyerekek, zenészek, kollégák mennyire vágynak arra, hogy tanuljanak. És én azt gondolom, hogy az elmondásai alapján és a beszámolók, újságcikkek alapján, amit ő elmondott saját magára, hogy ő már tudta azt, hogy ő ebben tud foglalkozni, tud tanítani, meg volt a megfelelő tudása hozzá. Mert az igazság, hiába voltak abban az időben szenzációs muzsikusok, fantasztikus technikai hegedűsök, zenészek, cimbalmosok, bárki legyen. Azért a tanítással akkor se foglalkoztak sokan. Voltak értelmesek, ott olvasott emberek, képzett muzsikusok, inkább hegedűsök. De hogyha képzett muzsikus is volt, attól még a tanítással nem foglalkoztak. És én azt gondolom, hogy az ő nagyság az abban is rejlik, hogy

0: Tivadarnál tanult, aki a Zeneakadémián tanította.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy nyilván azért neki is olyan tanárai voltak a családi háttér mellett, pontosan, tehát akik a kornak a meghatározó alakjai. Pontosan. Teljes mértékben, tehát ez is hozzájárulhatott, gondolom, ahhoz, hogy ő ilyen magaslatokig tudta emelni a szakmai tudását.
1: Hát igen, és én azt gondolom, hogy az ő korában az ő baráti köre ugyanúgy egy olyan magas, kiemelkedő zenei pályafutást tudtak elérni, megtanulni. Az egyik, mindegy, hogy cimbalmos volt, csellós volt, vagy brácsás volt, hegedűs volt, itt van a Boros Lajos bácsi, ugye, aki ugyanúgy szintén Zeneakadémiára, Lakatos Sándor, ugye, akik abban az időben az ő baráti köré voltak szó szerint, és hát mindenki egy olyan magas mércét, egy olyan magas szintet ért el, mind a cigányzenében, mind a hegedülésben, mind a klasszikus tanulmányokban, ami azt gondolom, hogy ők egymást húzták, és egymás zeneiségét alakították, és tudás, ez csak nőtt.
0: Ők a zenében voltak kiemelkedők, viszont Farkas Gyula elsősorban inkább a tanításban és a módszerében, hiszen ő ebben tudott kiteljesedni, mert végül is 1952-ben megalapította a Rajkó zenekart. Azonban még egy picit térjünk vissza ennek az előzményéhez. A 40-es években, a háború alatti időszakban mi volt vele? Akkor ő már tulajdonképpen megalakította a saját zenekarát, és akkor muzsikált több helyen is.
1: Igen, muzsikált, viszont ő már akkor aktívan tanított. És hát a kéziratiból látszik, hogy háború alatt is mesélt, hogy a pincében is akkor bújkáltak a bombázás elől, akkor hát ott vannak a dátumok is, látom, hogy hát háború volt, és akkor is írta a sötétbe, tegyük föl egy gyertya mellett a kottákat. Igen, ez történt, mert a kottán a dátumok ott vannak, szerepelnek, és hát az operettől az operáig, a nótáig, a csárdásig, a feldolgozások, minden ott van, mutatja, hogy ő akkor is ezzel foglalkozott.
0: Akkoriban ezek a műfajok nagyon népszerűek voltak. Igen. Persze beszélünk majd erről is a későbbiek folyamán, hogy ezek ma hova tűntek, de akkor ez volt a kornak a tánczenéje, a szórakoztató zenéje. Erre mulattak, erre vigadtak.
1: Hát igen, ez volt a sláger, és én azt gondolom, hogy ez a fajta több rétegű stílus, amit abban az időben játszottak, nóta, csárdás, operett, verbunkos, külföldi zenék, akkor is már Magyar Imrétől kezdve a legnagyobb primásokig már mindenféle zenekar próbálta, persze inkább Pesten, vagy éppen a nagyvárosokban népszerűbbek voltak a külföldi dallamok, sanzonok, muzettek, angol keringők, de abban az időben is már mindenki próbált minél színesebben és minél többféle zenét játszani, vagy éppen maga a programját úgy behoztani, hogy ezek ismertek, színesek legyenek, és hát ezeket valahogy át kellett tenni cigányzenekarra is, ugye? Mert abban az időben se foglalkozott sok ember. Ő, még azt meg kell említeni, hogy az ő egyik példakép az apukán kívül Csámpa Ivó volt, aki hát szintén egy nagyon nagy koponya volt, és nagyon nagy tudású cigány karmester, és hát betanító, és hát az mellett hangszerelő volt, akinek a mai napig a neve és szerzeményei, feldolgozásai forognak.
0: Amikor a kutatásaimat folytattam a Rajkó zenekar keletkezéséről és természetesen nagypapádról, Farkas Gyuláról, akkor gyakran felmerült Csámpa Ivónak a neve, és a dátum sem volt mindig tökéletesen pontos, hogy most 51, 52, vagy hogy pontosan mikor alakult a Rajkó zenekar, és a Csámpa Ivónak milyen szerepe volt ebben. Te erről esetleg tudsz valamiféle részleteket mesélni nekünk?
1: Én úgy tudom, hogy 52-ben kérték föl, és amire megalakult a Rajkó zenekar, ugye az lett 53. Én úgy tudom pontosan, de nem biztos, hogy én is jól tudom.
0: De... Hát most 52-t számolunk tulajdonképpen, igen, a Rajkó, igen, igen, alapításának.
1: Igen, igen. Hát nagyon hamar megalakult ez a Rajkó zenekar.
0: Sőt,
1: ugye?
0: 9 hónap alatt fel is készültek egy nagy koncertre.
1: Pontosan. Hát ez nagyon hamar összeállt az a fajta légkör, az a fajta szisztéma, amit ő kialakított, hogy a gyerekek ugye tudjanak tanulni, felépni, de hát akkor még ugye nem is gyerekekről beszélünk, hanem az ő baráti köréről, az ő osztálytársairól, jóformán mondhatni így, mert akkor még nem sok gyerek volt a Rajkóban az első megalakulásnál, hanem az ő életkorban egyidős kollégái voltak, akik még a Rajkót alakították, és egy pár fiatal rajkós volt, vagyis hát a fiatal Rajkó volt, akik még tényleg tanulásra szorultak, a többi azok már profi muzsikusok voltak, mondhatni.

0: aztán... Én hát főleg nyilván az ő gyerekeiket kezdte persze, utána persze, már tanítani.
1: Igen, én a Csámpa Ivóról nem tudom, hogy a Rajkóban milyen szerepet ő vállalt. Én nem tudom egyáltalán, hogy ő vállalt-e valamilyen tanításban ott a Rajkóban, de én úgy tudom, hogy a Lajos bácsival együtt kérték föl őket először, a Baros Lajos bácsival. Lajos bácsi nem vállalta. A Lajos bácsi ebben nem vett részt. Hát ugye a Lajos bácsi akkor már aktívan muzsikált, mindenfele jött, ment, akkor már mondhatni, hogy tényleg egy kiváló ismert primás volt. És hát a nagyapám maradt egyedül. Ezt még a Kálai Kisernő bácsi mesélte.
0: Igen, hiszen ő is az alapítók mesélte. Között
1: igen,
0: volt.
1: Igen, igen, pontosan van, az igen. Első Rajkók között volt, és ezt ő mesélte nekem. És hát nagy öröm volt, amikor ezt tudtam mesélni, mert hát olyan örömmel, olyan alázattal, tisztelettel mesélt ezekről a dolgokról, hogy hát öröm volt az embernek hallgatni ezeket.
0: Ez az az időszak, amikor tulajdonképpen a népi együttesben és az állami népi együttesben is már nagypapát szerepelt, hiszen ő 50-től már ott dolgozott.
1: Igen, igen, igen, igen. Az állami népi együttes, úgy tudom, hogy 1950-ben alakult. Ugye
0: igen, és ő is benne volt az alapítók között.
1: Pontosan,
0: igen,
1: az alapító tagja.
0: Ha jól emlékszem, második hegedűs volt?
1: Igen, ő második hegedűs volt. És hát ott is a barátai ugyanazokkal jóformán, mint akivel az Ostendébe fölnőttek, vagy éppen azokkal a kortársaival tudott együtt muzsikálni. És hát arról az időszakról azért mesélt nekünk többet, meg a Lajos bácsi is mesélt nekünk róla, ugye, akkor a száztagú együtt voltunk, és az ember utazgatott, akkor mindig meséltek. Úgyhogy hát azt nagyon szerette azt az időszakot, hogy nagyon nehéz, de egy kialakuló, egy kiforrásban lévő zenei egység volt az, ami akkor ott kialakult, mert ugye előtte még azért nem voltak ezek a fajta együttesek.
0: Igen, tulajdonképpen kisebb együttesek voltak, illetve hogyha megnézzük mondjuk persze a egyes nagyobb kávéházaknak a zenekarait, azért ott is voltak 20-30 tagú zenekarok akár.
1: De az más volt.
0: De ez igen. Egy kicsit más volt a jellege, tehát ez inkább színpadi zene volt, és pontosan. Elment ez az időszak egyfajta népi kultúrát támogató irányba, hiszen itt valahogy át kellett alakítani azt a fajta cigányzenei hagyományt, ami korábban az urakat szolgálta ki, tulajdonképpen a nép szolgálatába kellett állítani, és az állami népi együttes valahol ezt a feladatot látta el. Én így látom.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy az állami népi együttes volt az első, aki talán ezt a műfajt színpadiassá tette, és kezdte kiforni magából azt a fajta műfajt, amikor népdalni a népi muzsika, a csárdás, verbunkos muzsika, egy lisztrapszódia, és maga a cigányzene, akkor úgy színpadiasan tudtak megszólalni, megjelenni, és hát ennek volt intézményes háttere, ugye. Meg hát ez mellett a népi táncosok ugye ebben nagy szerepet vállaltak, hogy ez kiegészítette ezt a fajta egész színpadi megjelenés, megszólalást.
0: Ez nagyon fontos egyébként, a Rajkó is így alakult, hogy először tánckar volt, és igen. Utána jött tulajdonképpen a cigányzene. És már az elejétől nagypapád meghatározó alak volt a Rajkó zenekar tanításában, és az ő sajátos módszerével próbálta őket tanítani, hiszen például nem minden esetben voltak ezek a gyerekek, akiket összeszedett akár vidékről, mondjuk a kollégáinak a gyerekei, akiket tanított. Nem minden esetben tudtak kottát olvasni, de szerintem nem csak ezért tanította őket kézről. Hát de hogy persze, látod? Persze. Hiszen az ő egyik, hiszen ez fontos, hogy csak az egyik sajátos módszere volt, az, hogy kézről tanította ezeket a gyerekeket. Hiszen nagyon hatékony ez a módszer.
1: Igen, de én azt gondolom, ez már a régi, talán még az apukától, vagy a papától is ezt látta.
0: Természetes, hiszen ez apáról fiúra így szállt ez a műfaj. Hogy
1: ilyen tradíció, egy ilyen érték igen, tudott igen. Végigmenni, és hogy megteremtődni. És én azt gondolom, hogy a nehéz világban ez a fajta átadás, átörökítés, ez volt a legkönnyebb módja ennek. Mert kézről sokkal hamarabban és sokkal gyorsabban tudtak tanulni a gyerekek, sőt, még hallották is, hogy a másik mit tanul, nem csak a kottából. És én azt gondolom, hogy ez egy jó módszer. Én azt gondolom, hogy ez mai napig él, és ennek hagyománya van, mert mi cigányzenészek azt gondolom, hogy mai napig könnyebben tanulunk kézről egymás után, egymást hallva, hogy ki mit csinál, és ez egy olyan plusz tudott adni a kávéházi cigányzenész rétegnek, ami meghatározta ezt a fajta műfajt. De én még egy picit visszakanyarodnék az állami népi együtteshez, az 50-es évekre, mert ott ő ugye a második egyedűben volt szólamvezető, viszont már ott is hangszerelt az Állami Népi Együttesnek. És hát ugye, amire ő oda került, addig ő neki már ismert neve volt, mondhatni így, hogy ő mennyire tisztában van a partitúrákkal, kottákkal, hangszereléssel.
0: 29 éves volt itt még.
1: Igen. És ő már itt hangszerelt az Állami Népi Együttesnek is. És az ember ezt így belegondol, hogy ott ült a hegedűs sorban, és közben ő hangszereltet egy Liszt-rapszódát, vagy éppen bármilyen külföldi dallamokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy olyan tanulság, ami sajnos már ritka.
0: 10 évig volt az Állami Népi Együttesben, igen, párhuzamosan a Rajkóval, pontos, és kettőt együtt próbálta vinni, aztán nyilván, igen, választani kellett, válaszúthoz érkezett, hogy nem bírta, gondolom, igen, mind a kettőt már vinni, és ezért végül is a Rajkó zenekart választotta, ami hát így utólag jó döntésnek, igen, bizonyult. Ha egy picit még a tanítási módszeréről beszélgetünk, tulajdonképpen, ahogy ugyebár Bartókék, Kodályék először leegyezték a népdalokat, nyilván rengeteg problémát vetett föl ez a kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a műfajt, a népdalokat, magyar népdalokat lejegyezni. De ha akár a román vagy a török gyűjtéseire gondolunk, ott is ugyanezekbe ütközhetett. Tehát valójában a népzene, ez a fajta stílus általában, ez egy nagyon-nagyon nehezen lejegyezhető,
1: igen, mert talán kötetlen.
0: Hát persze, és mindenki másként énekli. Na most akkor tegyük fel, hogy valahogy lejegyzik. Na de abban valahogy nincs benne minden, tehát nem lehet a kottába minden apróságot beleírni. Bartók azért csinált olyan kis ügyes trükköket, hogy kisebb hangok, meg nagyobb hangok, tehát hogy ezzel is érzékeltetve, hogy melyek a fontos és melyek a kevésbé fontos hangok. Egyébként Lisztnél ez nagyon jellemző a magyar rapszódiákban, aminek természetesen pontosan a cigányzene a forrása. De ez más kottákban azért nem ennyire jellemző. Tehát az, hogy próbáljuk a kottát is hozzáigazítani ehhez a fajta szabad, kötetlen stílushoz, ha most csak a magyar népzenét nézem Bartókék esetében, akkor az szuper, de mégsem ad vissza mindent a kotta. Tehát a kotta inkább egy jegyzet. És valójában az az igazi, hogyha az ember oda megy az idős bácsihoz, és meghallgatja tőle, hogy milyen stílusban, milyen előadással énekli, és akkor azt megpróbálja visszautánozni. Tehát valójában ez az igazi tradíciója a magyar népzene átadásának is, mint ahogy a cigány népzene, illetve a cigány zene átadásának is, amit nagypapád Farkas Gyula is aktívan használt. Tehát ha ő át tudta volna adni kottából is, hogyha szeretné, és valószínűleg meg tudta volna tanítani a gyerekeket is a kottaolvasásra, de egyszerűen ebben a műfajban ez nem hatékony.
1: Igen.
0: Kész.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a kotta ez egy olyan dolog, vagy éppen olyan dokumentum, ami, uh-huh, ami kézzelfogható és kötelező, mint egy olvasmány. Attól, hogy elolvastuk, attól nem tudjuk szépen elmondani, igen, valaki. Azt szépen elő is kell adni.
0: Bizony. Az íz, hát az nincs benne.
1: Pontosan. Igaz? Hol van az a vesző, hol van az a pont. És hát itt még a szünetnek is rengeteg jelentősége van a cigányzenében, mert maga az érzelmekre hat. Ez ugyanúgy, mint aki szépen tud egy verset mondani. Mert mindenkire el tudja olvasni a verset, attól még nem lesz szép. Én azt gondolom, hogy a cigányzenés egy ilyen műfaj, és hát a tapasztalatok és a régi nagy tanítványai, amiket elmondtak, azok hallatán, én azt gondolom, meg hát az életútja alatt azt gondolom, hogy amiket ő letett, azt látom, hogy az ő tudása abban volt, hogy maga a cigányzenét hogyan kell jól előadni.
0: Ez az.
1: Szóval ő neki voltak egy-két olyan szólása is, megjegyzése is, amikor azt mondta, hogy hát jó, amit csinálsz, de valahogy azt próbálta kifejezni, hogy jó, amit csináltál, de valahogy hogy mégsem ez kéne. Így van, lehet, hogy a kottában így van, most eljátszottad a hangokat, de ez nem az igazi. Ettől még nem lett cigányzene, szóval ez ugyanolyan dolog, mint a népdalt, vagy az Akácos utat, vagy a Monticsárdás, mindenki el tudja játszani, nem abban van a nehézség, hanem attól nehéz, hogy maga a stílus jegyeit és az előadás módot úgy tudjuk interpretálni, hogy azt észrevegye a közönség, és az érezhető, hallható és átjárható legyen a zeneiszek közt is. És én azt gondolom, hogy neki ebbe volt a nagyszerű zenei tanítása, tudása, hogy ezt ő annyira jól át tudta adni, hogy ezt a gyerekek már tényleg gyerekkorban érezték, hát és amire felnőttek lettek, rajkósok, igazi profi zenészek lettek, addigra meg ennek a profi elsajátítói, bemutatói és zenész nagyságai lettek.
0: Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás volt a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett. Orbán Viktor vezette Fidesz